0: a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális toppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97 óta Táske Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrom névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt előhívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Bocaratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindlian négyzeten, Sam és Kat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem el, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegyben járás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kutyusa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetárián.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kobor állatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kiedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetben. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 3206-5372, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kié lehet a kutya. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetek

0: De ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntét a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél az tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
1: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
0: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül hazan tudunk navigálni a gazduramnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdi kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne, hát te... És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, te haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára, arra nincs, de a mikrocsip adatokban szerep. Szóval nem fogjátok elhinni, az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek, mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről, tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya, ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik, a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol. Mert ugye szintén találtam egy kutyát történetbe, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy 5 égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba. 97.5. All the time.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzés 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa-bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Otáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmány szerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Délkelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot, a többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
0: Az első helyen pedig a maláriai szúnyog áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra. 9.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebhelyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett.
3: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97-et Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk, minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már-már szürreálisan szép. A mesébe élő gletsertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersztek településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában, és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámaian csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km-kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyvesztését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életükben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen az előtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott, cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót. 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló minusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.

0: Torik, Pletykár és a te
1: zenét. Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinószéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska! Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: boldog távol.
1: 97-et Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Zajákos és Szigül Barnabás. Az önvezető kötött pályás járművek. A fejlődés vonatoknál.
2: Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Nem kivétel ez alól a vasúti közlekedés sem. Azonban Magyarországon, míg az autózásban már javában zajlik az önvezető járművek tesztelése, a metróvonalakon pedig mindennapi életünk részévé válik az autonóm, vezető nélküli kocsik használata, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatot fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat. A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehetne tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is.
3: Metróknál. Metrók esetében az önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megállóhelyekben megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
1: És milyen a fejlődés a villamosoknál? Vezetéstámogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abban, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagykörúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítési kütyű a járművezetős munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A jelenleg is zajló úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban közlekedő kombinón végzik, elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés, ezek kiértékelése után pedig a rendszer finom hangolása.
3: Összegezve, az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg a kötött pályás járműveknél is, mint például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket.

0: Alright. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf és Bognár Lilla. 2100-ra eltűnhet a homokos tengerpartok fele a klímaváltozás miatt.
1: Eltűnhet a világ homokos tengerpartjainak fele az évszázad végére, ha változatlan tempóban folytatódik a globális felmelegedés, állítja egy Európai Uniós kutatás. A Nature Climate Change című tudományos folyóiratban publikált tanulmányt jegyző tudósok az elmúlt 30 évben készített műholdfelvételek alapján modellezték a következő évtizedek várható alakulását, illetve hogy hogyan befolyásolhatja a homokos tengerpartok állapotának változását a globális felmelegedés folytatódása.
0: Azt találtuk, hogy az évszázad végére a világ strandjainak fele szenved el 100 méteresnél nagyobb kiterjedésű eróziót, ami azt jelenti, hogy valószínűleg elvesznek számunkra. Állapította meg a Michaelis, az Ispra nevű észak-olaszországi kisvárosban működő Európai Bizottság közös kutatóközpont kutatója. A homokos strandok a világ tengerpartjainak egyharmadát teszik ki, de nem csak a turizmus és a vadvilág, hanem a hullámoktól és viharoktól való védelem szempontjából is jelentősek. A partvidékeket már most is erősen sújtja az emberi tevékenység, például a beépítés vagy a szárazföldi gátak létesítése, amely miatt kevesebb, a strandok regenerálódásához szükséges hordalék kerül az óceánokba, áll a tanulmányban.
1: Az egyes országok és régiók persze nem egyformán érintettek, Nyugat-Afrikában Gambia és Bissau-Guinea akár több mint 60%-át is elveszítheti homokos tengerpartjainak, de Ausztráliában például 12 000 km partszakaszt veszélyeztet a felmelegedés, ami az Egyesült Államokban, Kanadában, Mexikóban, Kínában, Iránban, Argentínában és Chilében is több ezer kilométer homokos partot tüntetett el a JRC kutatása szerint. Egy független témaszakértő, Andres Pályó szerint óvatosan kell fogadni a tanulmány megállapításait, mert számos olyan feltételezést és általánosítást tartalmaz, amely mennyiségileg és minőségileg is befolyásolhatja a kapott eredményeket.
0: Michaelis ugyanakkor hangsúlyozza, hogy csapata még kissé óvatos is volt az eltűnő tengerpart hosszának megbecsülésében, és a valós veszteség a jósoltnál is nagyobb lehet. A kutatócsoport a számításaihoz két forgatókönyvet vett figyelembe. Az egyik szerint 2100-ra 2,4 Celsius fokkal nőhet a hőmérséklet, a másik szerint 4,8 Celsius fokkal.

0: Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan élt túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladattípusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: 97.5. All the time. Táskarádió.

38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Sokan mondják, hogy a spanyol nyelv nagyon egyszerű, és még sok helyen is beszélik. De vannak olyan tények a nyelvről, amit általában nem említenek az emberek, pedig nagyon érdekesek. Ma ezeket gyűjtöttük össze nektek.
0: Első. A spanyol nyelv a kínai és az angol után a harmadik legtöbb, közel 400 millió anyanyelvű beszélővel rendelkezik a Földön. Más becslések szerint viszont már az angolt is megelőzte. A spanyol 21 ország hivatalos nyelvének számít, az Egyesült Államokban pedig már közel 40 millió spanyol ajkú él. Bár talán meglepő lehet, a spanyol hivatalos nyelvnek számít a nyugat-afrikai egyenlítői Guineában, és maradtak még anyanyelvű beszélői a dél-kelet-ázsiai Fülöp-szigeteken is, amely egykoron spanyol gyarmat volt.
1: Második. A spanyol ajkúaknak csak mintegy tizede él Spanyolországban. A nyelvhasználók közül legtöbben, legalább egy negyedük mexikói.
0: Harmadik. A spanyol királyi akadémia 1713-ban alakult, és 1726-39 között 6 kötetben kiadta az első terjedelmes értelmező szótárat. Mára minden spanyol nyelvű országban, továbbá az Egyesült Államokban és a Fülöp-szigeteken is működik, amelyek együttesen a Spanyol Nyelvi Akadémiák Egyesületét alkotják, és közösen készítik az akadémiai szótárakat, nyelvtanokat és helyesírási kiadványokat.
1: Negyedik. A spanyol az első európai modern nyelv, amelyik nyomtatott nyelvtannal rendelkezett. Antonio de Nebrija, szevillai humanista amerikai felfedezésének évében 1492-ben adta ki Grammatica című latin-spanyol nyelvű művét a kasztíliai nyelvtárról.
0: Ötödik. A spanyol jelentős hatással volt a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvére, a filipinóra vagy a tagalogra. Nyomot hagyott a hangkészletben és a szókincsben is, ugyanis ez eredetileg csak az A, I, U magánhangzókat ismerő nyelvbe spanyol hatásra kerültek az E és az O hangok. Egyes források szerint a mindennapi szókincs közel 40%-a spanyol jövevény szavakból áll.
1: Hatodik. Az egyetlen új latin nyelv, amelyben nincsenek zöngésre és hangok. Mindez még az indoeurópai nyelvek között is rendkívül ritkának számít. Habár ilyen volt a latin is, a mai spanyol állapotnak nem közvetlen előzménye, miután az óspanyolban még volt Z, Z és J hangok. A ladino nyelvváltozat kivételével, amely máig őrzi a Z és a Z hangokat, ez a rendszer a spanyolban leegyszerűsödött.
0: Hetedik. A szókincs legalsó rétegében elvesztette a latin F-et. Az F hang már a latinban is ritka volt, csak a szótövek elején állhatott, és nem volt zöngéspárja sem. Az óspanyolban először H-vá alakult, majd a 16. századra teljesen eltűnt. Írásban H betű őrzi a nyomát, egyes szavakban, mint a facere, elszert csinál igében. A korábbi elmélet szerint a területen eredetileg beszélt ősi, nem indoeurópai nyelv hatására történt, ma már azonban ezt többen vitatják, és egyszerű belső változás következményének tartják.
1: 8. A felkiáltó és a kérdőjelet a mondat elé is kiteszik 180 fokban megfordítva. Ezt a furcsaságot azért vezették be a helyesírásban, hogy jól behatárolható legyen a mondat kérdést vagy felkiáltást tartalmazó része, mivel a spanyolban a szórendi szabadság miatt sokszor csak a hanglejtés különbözteti meg a kijelentő, a kérdő, illetve a felkiáltó mondatokat.
0: 9. Az európai nyelvek közül a spanyolban van a legtöbb arab jövevényszó, amely a szókincs kb. 4%-át teszi ki. Jelentős részük azonban csak speciális szövegkörnyezetben, illetve nyelvjárásokban, főleg Andalúziában fordul elő.
1: 10. A spanyol nyelv több mint 1000 rendhagyó igével rendelkezik. A leggyakoribb igaragozási szabálytalanság a tőmagánhangzó váltakozás. A létige, valamint számos gyakran használt ige is rendhagyó, ám reméljük, ez nem szeki kedvét egy nyelvtanulónak sem.
0: 11. Szilveszter éjszakáján mindenki 12 szőlőszemet és pezsgőt kap. Annak érdekében, hogy szerencsések legyenek, a szőlőszemeket egyenként kell lenyelni, akkor, amikor éjfél tűt az óra.
1: 12. Náluk a karácsonyi újévi időszak legfontosabb ünnepe a vízkereszt, amit január 6-án tartanak. Vízkeresztkor a gyerekek kiteszik a szalmával vagy árpával kitömött cipőiket az ablakpárkányra, hogy abrakot adjanak a napkeleti bölcsenek lovainak. A rossz gyerekeknek a poklot jelképező szén jár, amely barna marcipán darabok formáját ölti, melyek közül néhányat cukormázlagyák díszítenek.
0: 13. Reggel a családtagok összegyűlnek, hogy mindannyian egyenek a vízkereszti tortából, ami ovális alakú sütemény, egy szerencse pénzérmét rejt magában, és csak ezen a napon fogyasztják. Karácsony első napján az emberek megajándékozzák egymást, és egy urnából neveket húznak, hogy megtudják, milyen romantikus kapcsolatok szövődnek majd az elkövetkező esztendőkben. A hagyományokhoz híven december 28-án megtartják a Szent Ártatlanok napját, ami tulajdonképpen a bolondok napja. Ilyenkor viccelik meg egymást. Te voltál már Spanyolországban?
1: Igen.
0: és tapasztaltad ezeket az érdekes dolgokat, a nyelvben, a hanglejtést?
1: Hát egy-kettőt már észrevettem, mint például a fákjátójelet és a kérdőjelet, mikor láttam ezeket a mondatokat leírva, de hanglejtés nem nagyon, mivel még kicsi voltam, és nem nagyon emlékszem rá. Most már tanulom a spanyolt is, mert nagyon érdekel a kultúra, a nyelv, meg minden igazából az országról.
0: Ha ti is tudtok valami érdekességet a spanyolokról, akkor írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengetegféle is stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, agulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet teljelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobb akiát is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgószínpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy sunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhatsz semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna. És utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
5: Van babodád az előadás előtt?
2: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
6: 95.5 Társa Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: 97.5 Táskarádió. Te

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteállazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Berlin Maraton megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilleszína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen három kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még két interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejből, hogy meg tudom csinálni.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Bakó Tünde, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Makréka Panni.
1: A már vártalak pékségben jártunk, ahol Csabai Dóra, az üzlet tulajdonosa mesélt nekünk az üzlet elindulásáról, a dolgozókról, és végül megtudhattuk azt is, miből ered a pékség neve.
2: Hogy jött az az ötlet, hogy könyvesbolt legyen?
3: Hát már nagyon régi álmom volt, talán több mint 10 éve, 15 éve gondolkodtam először azon, hogy milyen szuper lenne egy könyvesbolt, mert láttam azt a filmet. Egy könyvesboltos hölgyről szólt, és imádtam, és én mindig imádtam olvasni, és hát nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy könyvesboltot, de amikor egészen pici voltak a nagylányok, de akkor nem mertem, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudok együtt dolgozni és gyereket nevelni. És akkor egy kicsit féltettük ezt a tervünket, és valahogy olyan 10 éve jött még egy lehetőség, amikor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy beleugrunk. Imádtam mindig olvasni, imádtam a gyerekeknek olvasni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz álom megvalósító történet.
0: Könnyen el tudták indítani a könyvesboltot?
3: Igen. A Pagonnyal dolgoztunk mi együtt. 14 júniusában nyitottunk, és velük együtt indultunk el ezen az úton, ami azóta már szétváltunk, tehát 2 éve már nem dolgozunk együtt, de igen, akkor teljesen ugrottunk, nem is nagyon gondolkodtunk, a szívünk vezetett tulajdonképpen, úgyhogy visszanézve nem is tudom, hogy volt merszünk az egészbe belevágni, de akkor teljes lelkesedéssel és nagy elánnal nekivágtunk, az álmainkat akartuk megvalósítani.
4: Mitől egyedi ez a könyvesbolt?
3: Attól egyedi, hogy itt minden kolléganő szívvel, lélekkel dolgozik velünk együtt, egy csapatban. Nálunk vér és gyat szövetség van, mindenki mindenkiért, egy mindenkiért, mindenki egyért, mi így dolgozunk mindig. Mi ismerjük a könyveinket, ismerjük a játékainkat. Mi úgy tudunk ajánlani a vevőknek, hogy tényleg személyre szabott ajtajában, és azt mondja, hogy ő keresne egy 5 éves kisfiúnak, aki bírókat szeret, egy 3 éves kislánynak, aki tündéreket, és egy 12 éves nagy gyereknek, aki nem szeret olvasni, mit ajánlunk. És akkor mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk, ők hallgatnak ránk, megfogadják a tanácsainkat, úgyhogy szerintem az a legkülönlegesebb ebben a boltban, hogy mi minden vevőt nagyon fontosnak tartunk, és az maximálisan szeretnénk kiszolgálni az igényeiket.
4: Hogy jött a könyvesbolt mellé a pékségnek az ötlete?
3: Azt a férjem szerette volna. Most hát nem igaz, mert amikor a könyvesboltot 14-ben elindítottuk, már akkor tudtuk, hogy szeretnénk egyszer valamiféle evéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de akkor még nem tudtuk, hogy pékség, kávézó, sütiző, bisztró, étterem, de hogy tudtuk, hogy ez itt egybe szeretnénk az egészet így ilyen kultúrteret létrehozni, és amikor elkezdtünk ezzel így komolyabban gondolkodni és dolgozni, az ugyanakkor valahogy ez a pékség dolog jött el, már nem is tudom, hogy miért. Ez a férjem 15 éve süti otthon, most már nem, mert most már veszünk mi is, de hogy régen 15 éve kezdte a kenyérsütést otthon, kovászos kenyeret sütött nekünk, meg a családunknak, és úgy indult ez az egész, az ő ötlete volt.
4: A pékség által többen betérnek a könyvesboltba?
3: Igen, mindenféleképpen. 19-ben nyitottuk a pékséget, akkor még külön ajtója volt egy nagy főbejárat, vagy volt egy nagy bejárata a pékségnek, és volt egy külön kis bejárata a könyvesboltnak. És amikor szétváltunk a Pagonnyal, akkor takítottuk a könyvesboltot, és összintottuk itt ez az ajtó, amit azzal nyitottuk össze ezt a két teret, és mind a kettőnek nagyon jót tett, mert kenyeresből átmennek a könyvesbe, és a könyvesből a kenyeres beszél, hogy olyan valaki, aki ide járt a könyvesboltba évek óta, be se tért soha még a kenyeresbe, de így átlát, belát, megérzi az illatot, és akkor megnézi, mi van ott. Úgyhogy ez mindenféleképpen mind a kettőnek jót tett a másiknak a közelsége.
4: Hányan dolgoznak most nálatok?
3: Hát 3 különböző területen dolgoznak nekünk kollégák. A csapat áll egy pék csapatból, egy cukrás csapatból, egy pultos csapatból, és egy könyves csapatból. És összesen 19 kollégának utalok bért minden hónapban, és 26 gyerek anyukájának adunk munkát. Erre rettentő büszke vagyok. Dolgoznak nálunk fiatalok, egyetemisták, egyetem mellett. Dolgoznak nálunk idősebbek is, akinek már unokája van. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes csapat. Általában a nők dolgoznak,

0: biztos odasúgta, hogy mama, már vártál? És akkor elkezdtek el, hogy igen, Marcikám, már vártalak. És ezt minden egyes reggel és vacsoránál szerintem 3 éven keresztül. És akkor így, amikor kerestünk nevet, hogy mi legyen a neve, valami olyasmit szeretnünk, valami személyes, és ami mi vagyunk, ami kifejezi azt, hogy itt tényleg otthon érezheti magát minden vevő, akkor valahogy eszembe jutott, hogy fú, mi lenne, ha lenne az, hogy már vártál, de akkor hát az kérdés, az nem annyira jó, és akkor mondta férjem, akkor legyen inkább már vártalak. Így lett a név.
1: Minket elvarázsolt a hely hangulata, látogass meg te is! 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő arányal rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza, és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezik.

0: rendellenességek vezetnek elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék csípő arányan rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem három mázsat talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedély állapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen. Y'all ready?

0: lehet a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Baher Andrea.
1: Ellátogatunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
2: Hogy lesz valakiből régész?
3: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
2: Mivel foglalkozik egy régész?
3: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csontvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
0: Mik a feltárás folyamatai?
3: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
2: Mióta régészkedsz?
3: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
2: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
3: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
2: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
3: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste. Tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt, és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait, és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az étterem választás mindig fontos kérdés volt azoknak, akiknek nincs kedvük főzni, vagy éppen a családot és barátaikat akarják elvinni vacsorázni. Ha unod már, hogy mindig ugyanoda mész enni, akkor ezek az éttermek garantálják a szokatlan kiszolgálást és választékot.
1: A pekingi Dark étterem nem véletlenül kapta ezt a nevet. Az étteremben egyáltalán nincs fény, és a pincérek éjjellátó szemüveget viselnek, hogy oda találjanak az asztalokhoz. Ez a fajta étterem nem csak Pekingben található meg, a Magyar Láthatatlan Kiállításhoz tartozik a Láthatatlan Vacsora nevű program, ahol ugyanezt az élményt lehet átélni.
0: A Lapföldi Havas egyik legérdekesebb része a jeges étterem, ahol mindig szívesen várják a látogatókat egy-egy kabáttal. Ezek az éttermek a berendezésekkel együtt teljesen jégből vannak, de aki melegebb étkezőre vágyik, annak ott vannak a hangulatos farönk éttermek.
1: Ma már több országban, köztük Magyarországon is találhatók olyan éttermek, melyek asztalcsoportjai darukra lógatott platformokon vannak. Aki nem tériszonyos, annak kitűnő választás ez az étterem, ha szereti a jó kilátást vacsora közben. Az ötlet egy olyan cégtől jött, amely vidámparkok és daruk telepítésére specializálódott. Ez a cég később egy olyan céggel kötött egyességet, amelyik természetesen éttermekkel foglalkozott.
0: Japánban található egy olyan étterem, ahol pincérek helyett betanított majmok szolgálják ki az éttereket. Az étterem majmai nem csak alkalmazottak, hanem az étterem tulajdonosának kis kedvencei is. A helyi hatóságok jóvá hagyták a helyet, így bárki betérhet az étterembe.
1: Olaszország azon belül Voltaire börtöne már nem arabok, hanem az éhes vendégek befogadására van fenntartva. Aki ebbe az étterembe akar menni, annak gyorsnak kell lennie, mert nem túl könnyű asztalt foglalni, hiszen nem csak az asztalok, a cellák is állandóan foglaltak. Az éttermek kamerákkal, őrtornyokkal és reflektorokkal vannak felszerelve a tökéletes hangulat érdekében.
0: A Mars 2112 a Marson, mármint New Yorkban található földönkívüli témájú étterem. A pincérek űrlényeknek vannak öltözve, és még az ételek is földön kívüli témájúak. Ha végeztek az evéssel, a vendégek egy teleportáló készülékkel juthatnak ki az utcára.
1: A Ninja New York étterem nevéhez hűen New Yorkban található, és úgy tervezték, hogy egy igazi kínai falura hasonlítson. Az étteremben természetesen ninják is vannak, akik az árnyékokból előugorva ijesztik meg az embereket. Az ételek felszolgálása mellett egy kis műsort is csinálnak, füstbombákkal és egyéb ninja eszközökkel.
0: Ti melyik helyre mennétek szívesen? Írjátok meg Facebookon. 97.5 All the time. Táska

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
1: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez, és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikárak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között vannak a vizslák.
0: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik a legjobb tenyésztő törzsek, e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédjeztek külleme kialakításában.
1: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátcsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sörtés szőrváltozatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
0: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizslakölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
1: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
0: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
1: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak, 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
0: A fajta kifejlesztése az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszőrű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Itt tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ önszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. London nem annyira népszerű, de gyönyörű látnivalói. Az első a Regent's csatorna. A közel 14 kilométeres Regent's kanál távol esik a legfontosabb turista célpontoktól, és a rengeteg látnivaló mellett igen kevés embernek maradt ideje felfedezni az érdekes és hangulatos vízi világot. A 19. században létrehozott mesterséges csatorna leglátványosabb része a Little Venice, Kis Velence, de akár még szakaszán bandukolunk, szemügyre vehetjük a lakóhajók körüli izgalmas életet és az igen változatos partmenti környezetet.
1: Majd az Isten saját személytelepe. Természetesen nem démonok, vagy nem is tudom, mi lehet Isten szemete van benne, hanem több ezer színes neon és villanykörte reklám. Ez a nyilvános galéria zsúfolásig tele van a legeredetibb és legszokatlanabb megvilágított műalkotásokkal, és Chris Bracey egy művész indította el, aki híressé vált a Soho szalagkötések készítéséről.
0: Piknik a Primrose Hillen. London nem csak egy beton dzsungel, számos gyönyörű zöld felülettel is büszkélkedhet. Az egyik ilyen rejtett gyöngyszem a Primrose Hill. A Camden kerületben található nyugodt parkból lélegzetelelító panorámás kilátás nyílik a városra.
1: A Lake utcai graffiti alagút. A Lake Street Tunnel egy biztonságos menedék az utcai művészek számára, akik London központjában mutathatják be munkáikat. Míg az utcai művészet általában illegális Londonban, a Lake Street Tunnel egyike a néhány legális graffiti falnak a városban, és a legnagyobb 300 méter hosszú. A művészet az alagútban élénk, és nyilvánvaló, hogy sok művész rendkívül tehetséges. A legmenőbb az, hogy az alagút folyamatosan változik, és nem szokatlan, hogy az ember éppen dolgozik egy darabon, miközben valaki áthalad.
0: Az utolsó a rejtett londoni túrák. Ezek nem a felszínen és nem is a levegőben vannak, hanem a föld mélyén. Hogy úgy, hogy lehet látni Londont, azt nem tudom, de bizonyára nagyon szép alagútjaik is vannak. Eddig csak a metrók közlekedtek ott, de mára már beengednek kíváncsiskodókat is a metrórendszer egy-egy lezárt részébe.
2: 95 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 95.7 Táska Rádió bemutatja.
1: Wecker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wecker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
3: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinoszéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
3: A Székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
3: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Vegyi Glória Bella.
1: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
0: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült. És van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
1: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
0: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
1: Aludj eleget.
0: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
1: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
0: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni, sőt az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
1: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
0: Igyál sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani, szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
1: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
0: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95 Tottáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tej fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutalankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg idő járás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Árt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UVA sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfénykáros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fények között? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben

0: Hát az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
1: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szolárium turnozást leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnuson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű nem észrevenni a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 g-ot nyom, szájfesz távolsága csupán 5 cm. A BirdLife International szerint ez az aprócska Kubában honos madár, a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagáról is felismerhetik. A holdzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A holdzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A vándoralbatrosz fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet

0: igénybe. Minden bizonnyal ennek a tulajdonosoknak köszönhető, hogy a vándorlásra szoktak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, az a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A vándorlásra egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
1: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukói kakadú társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásnak a 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halláskárosodást is szenvedhet.
0: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefánt madár egy röpképtelen élő lény, majd még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számra versenytársat. A hatalmas madarról úgy tartják, hogy a magassága meghaladta a 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot. 97.

0: Térde késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézel. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen fél.

0: társamat szeretett csak szétszedne.
1: Jelenszenét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a 6 tipp.
2: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
3: Második, szerezd be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
1: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
2: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
3: 5. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
1: 6. Ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra késztette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teó Baltimi és Varga Villő. Ideig óráig felkapott tini bálványok, vagy korunk legnagyobb zenészei. A Valmar zenei pályafutása.
1: Valkusz Milán és Marics Peti Kispestről származnak, és gyerekkorok óta szoros barátságot ápolnak. A Valmar 2018-ban alakult, és már-már meghódította egész Magyarországot.
0: Az első nagyobb áttörést Bruno and Spack és Manuellel közös daluk a Visszavérem című dal jelentette. 2022-ben Manuellel közös számuk, az Éget a nap pedig elnyerte az év hangfelvétele díjat.
1: 2022-ben az Ázsia Expressben volt a zenészváros. 2023-ban pedig a Starmasterben voltak, míg Peti a zsűripultban ült, addig Milán versenyzőként szerepelt ebben a műsorban.
0: Pályafutásuk során olyan zenészekkel volt közreműködésük, mint Nem az a lány, Sophie, Jauri, Abosi Barna, Abraham, Pixa, Fluor Tomi vagy a Velhello.
1: 2022. áprilisában mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slágerét, melyet Szikora Róberttel közösen készítettek, az Úristen. Közel egy év alatt több mint 34 millióan hallgatták meg, és szinte már nincs olyan ember ebben az országban, aki nem tudná kívülről a refrént.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: 97.5. All the time. Táskorát.

0: Minden hétfőt Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kell, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze főcélként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőnk Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva. Már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rhett Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameo-ja, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta a túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egész év formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy bal szerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Kiben bízok, mert a világ hideg.
1: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született May Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta azt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
2: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötet 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
1: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett, de mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnéven jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt Maine államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természetfeletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc iklette volna.
2: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert aratott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, azaz második fejezetének az első részhez hasonlóan hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérnie az elvárásokhoz.
0: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörösmarty Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Berlin Maraton megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők 3. legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-szína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Ébredj ezzel!

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonoknál Bali Villő, Sarf Janka és Kovács Jászmin. A következő fél órában hallhatjátok majd, hogy több mint félmillió dolláros rablás történt, valamint, hogy a méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Azonban előtte hallgassuk meg Cat Szájtól az Animalt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Alacsony víztartalma és magas savassága miatt a mézben a baktériumok nem tudnak elszaporodni. Az egyiptomi piramisok feltárásakor a régiszek több mint 3000 éves mézre bukkantak, ami még mindig tökéletesen ehető állapotban volt. Amúgy nekünk is van azon egy csomó méz. Jó, de mi nagyon gyorsan megesszük mondjuk, mert ilyenkor télen például mi rengeteg teát főzünk, szóval én teát iszok teával, és abban mi mézet használunk, nem cukrot. Meg amúgy sokkal jobb is, mert természetesebb.
1: Én éppen ami van. Egyébként én is jobban szeretek mézzel inni teát, meg úgy mézet használni cukor helyett, de nincs mindig ott. Vagyis hát de egyébként szerintem mindig van otthon méz, csak így elfeledkezem róla, mert így le van rakva valahova, oda a többi üveg közé, és így ó, tényleg mézünk is van. És én mikor mézzel, mikor cukorra, mikor
0: hagyom. Nálunk is, de nem minden mézzel finom amúgy. Mert van ugye akácméz, hársfa méz, szóval...
1: Hát nálatok ilyen kollekció van.
0: Igen, mert anyáék rendesen egy ilyen méhésztől rendelnek mézet, és akkor úgy van, hogy egy évben, így januárban megrendelik, és akkor egy egész évre van mézünk. Mert az van, olyan, amikor ugye így ősszel vagy télen ilyen mézes sütit sütünk, és akkor hát abban méz kell, nem cukor. Meg amúgy sokkal jobb is, mert tényleg azért tudod, hogy mi van a mézben. Uh-huh. Nem úgy, mint a cukor. Annyira nem is hízlal.
1: Hogy mi honnan szerezzük a mézet, arról nekem fogalma nincs, nekünk nincs ilyen nagy izébeszerzésünk, mi annyi mézet nem fogyasztunk. De finom méz van otthon, meg most van otthon, amit ajándékba kaptunk, levendulás méz.
0: Oh.
1: És nagyon finom. Az nagyon, nagyon finom. Azzal ittam ma reggel teát. Hú.
0: Amikor vannak ezek az ilyen kis fesztiválok, vagy ilyen falunapok, és akkor kitelepednek ilyen mézesek, helyi mézesek. És mi vettünk egyszer ilyen csokis, meg puncsos mézet.
1: Igen, na brutál, ilyet még nem láttam. Láttam ilyen mézes standokat, és ahhoz például soha nem mentem oda.
0: Fehér, nem fehér csokis volt, szerintem akácméz volt, meg csokis, meg puncsos, és valami eszméletlen finom volt.
1: Na, ó, azt mondjuk
0: azt ilyen egy jó kis vajas kiflivel, úristen, a legjobb dolog a világon. Már reggel meg is éheztem. Ez lesz a reggeli. Majd holnap megkérem anyát, hogy csináljon mézes kenyeret.
2: A nagyszüleimnek, hát méhészek, szóval mi ilyen kapjuk a mézet tulajdonképpen.
1: Na jó, van itt méz luxus van.
0: Igen.
2: Hát igen.
0: Meg amúgy nem, ja nem, Kleopátra tejben fürdött. Most hirtelen nem tudom, miért asszociáltam arra, hogy mézben fürdött.
1: A mézbe lehet belefulladt volna.
0: Ennek meg utána ragadt is volna, fúj.
1: Ez igen, hát azért valamennyire tejtől is talán.
0: Jó, jogos. De mondjuk ki tudja régen, milyen dolgok voltak.
1: Igaz.
0: Minden esetre folytassuk és hallgassuk meg Don Toliver-től a Lose My Mind-ot.

0: kacsát. A rendőrség értetlenül állt az eset előtt, mivel a szállítmány meglehetősen feltűnő volt, és a helyi lakosok napokig azzal viccelődtek, hogy a rablók valószínűleg a világ legnagyobb habfürdőjére készülnek.
1: Most komolyan, mire használnak ez 50 ezer gumikacsát?
0: Ezen nagyon sokat gondolkodtam már, mint hogy miért rabolsz minek? El 50 ezer gumikacsát?
1: Ha megvan az a ilyen hozzáértő képességed, hogy elrabolj valami nagyot úgy, hogy senki nem veszi észre, akkor rabolj egy bankot, akkor ne gumikacsát rabolj el.
0: Amúgy nagyot mennek ezek a gumikacsák, mert
1: eladj őt eBay-en, vagy
0: a kocsikba rakják, és fel lehet díszíteni ezeket a kacsákat. Van külön ilyen gumikacsa bolt külföldön, nem tudom pontosan, hogy
1: külön gumikacsa bolt.
0: És ahol csak ilyen gumikacsákat, ilyen egzotikus, hogy például nagy-britanniai sapka van rajtuk, igen, vagy valami de ilyen lánc, fuchs.
2: Tehát ilyen olyan gumikacsa is van, amit így gyűjtenek, hogy ilyen különböző karakterek, meg igen, ilyen figura, meg ilyesmi.
0: És ilyen bolt van.
2: Igen, tehát, hogy igen, és azok egyébként elég azért tudnak sokat. Tehát, hogy ilyen megvan nektek ez a Funko Pop?
0: Igen.
2: Ilyen figura.
0: Ugye az is tök sokat ér, hogy a rémisztő ízik.
2: Tehát azért úgy
0: igen,
2: van,
0: ez a giga agyú ízik.
2: Amiknek ilyen nagy a feje. Azok is nem tudom, egy darab az ilyen, hát attól függően, hogy milyen, de hogy ilyen 5000 forinttól 10-ig legalább van az árba.
0: 20
2: de még a fülött is akár, ja. Igen. De ilyen, tehát mondjuk ilyen 5-nél kezdődik, tehát 5-nél már lehet találni ilyen figurákat. És ezek a gumikacsak ugyanígy, mint egy figurát.
1: És emlékeztek, amikor... Új trend a gumikacsa.
0: Igen, de emlékeztek, amikor ezeknek a figuráknak így elkezdett az a trend lenni, hogy szétvágják a fejüket, mert hogy van benne valami. És mindenki szétvágta otthon az ilyen 10.000-20.000 forintos jankópopját.
2: Igen, azt láttam, de szerintem az annyira gáz. Az
0: meg amúgy full fake.
2: Meg hát amúgy annyira egyértelmű, nyilván nincs semmi a fejében. Ott kezdődik, hogy megrázod, és nem zörög.
0: Hát ez az.
2: És akkor így szóval, a fejfesre említed. Ez egyébként elég nagy.
0: De amúgy én a gumikacsákra így visszatérve, én láttam olyat is, hogy gumikacsa versenyek. Például...
2: én is láttam szerintem.
1: Most, de hogy rájössz egy gumikacsára, nem, vagy hogy beledobod a gumikacsát a tengerbe.
2: Bedobod a gumikacsát, és úgy folyik le, nem?
0: Igen, hogy megszámolzzák, megvásárolhatsz egy számozott gumikacsát, nem tudom, milyen 5000 forint, vagy 1000 forintért, 1000 forintért. Ez itt volt Magyarországon nemrég. És ez a pénz később egy beteg kisfiúnak a gyógyítására ajánlották fel.
2: Ja,
0: igazából.
2: Igen. Ó, az kedves.
0: És igazából beszámozzák ezeket a gumikacsákat direkt, hogy tudják, és hogy beikér le a szerintem a Tiszánál volt ez, és hogy
2: melyikér le a leghamarabb?
0: Igen, és odás akkor... által melyikér le a leghamarabb.
1: De jó, hogyha valamelyik ott felakad egy ágon, akkor az így ott marad örökre?
2: Hát nem, nyilván kiszedik.
0: Meg azért... úgy van, hogy direkt kiépítenek ezeknek egy pályát. Szóval nem úgy van, hogy egy hajó alá be tud menni, ami így feldarabolja a kacsákat.
1: Jó, oké.
0: Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy nektek van-e ilyen különleges kacsátok, most pedig menjünk tovább Tate McRae-től a Tit for Tat-tel.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dino széklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mással hangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mással hangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mással hangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mással hangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádiót te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Bali Villő, Sarfianka és Kovács Jászmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy egy floridai férfit megharapott egy aligátor, mert csúnyán nézett rá. Valamint a svéd rendőrök egy kitömött tigrishez hívtak erősítést. Azonban előtte hallgassuk meg Teddy Swims-től a Loose Control-t.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A svéd rendőrök egy kitömött tigrishez hívtak erősítést. Egy megrémült járókelő riasztotta a hatóságokat, miután látta, hogy egy hatalmas tigris fekszik egy parkos területen a bokrok között. A kiérkező rendőrök óvatosan körbevették a helyszínt, majd a hosszas megfigyelés után rájöttek, hogy a fenevad valójában egy életnagyságú, nagyon jó minőségű plusz állat, amit valaki elhagyott. Hogy hagynak el egy ekkora plusz állatot? Nekem ez lenne az első kérdésem.
1: Lehet, hogy direkt rakták oda. Mert hogy nagyon jó minőség és nagyon élethű, szóval lehet, hogy szándékos volt azért, hogy kihívják rá a rendőrséget, vagy valakit megijesztenek, hogy jaj, tigris, meg lesz a kéve. Aztán nem ette meg senkit, nem evett meg senkit.
2: Nos, nem hiányzik senkinek egy plusz állat?
1: Hát nekem biztos hiányozna. De
0: nekem is főleg egy ekkora. Igen.
1: Hát de ezt mondom, hogy lehet, hogy, tehát, hogy szándékos hagyták ott, hogy azért vették azt a plusz tigrist, hogy valakit riogassanak.
0: De azért az ilyen nagy plüssök, azok amúgy rohadt drágák.
1: Szóval hát már... megélethű nagyon, igen. Tehát akkor valószínűleg ilyen minőségi túsz, szóval akkor esés, hogy még drágább.
0: Meg ki tudja, lehet úgy gyártatták amúgy meg.
1: Hát igen, épp ez az.
0: Jó, mondjuk, személyre szabott.
1: Jó, tehát, hogy azért, hogy valakit szívassak és riogassam, azért ennyi, hát én ennyi pénzt nem adnék ki.
0: Vagy lehet jó szívűak akartak lenni, és berakták a bokorba, hogy hát, ha majd valaki elviszi.
1: Ah, persze. Ott van a buzódban, ki lesz egy tigris, tehát nagyon életű, tehát ott néz rád egy tigris, és jaj, de jó, hazaviszem. Biztos plüssből van, hazaviszem.
0: Hát a kislányénem az még a tigrist is hazavitte volna.
2: Hát az biztos.
1: Hát Jászmin hercegnő, a tigris.
0: Hát ez az. De amúgy én amúgy is nagyon ilyen állat kedvelő voltam, szóval anyáinknak volt állatkereskedésük, és én simogattam az ilyen patkányokat, meg ilyeneket. Mert ilyeneket árultak anyáik. Ilyen patkányok, egerek, jó, nyilván más állatokat is, csak ezekről meséltek, hogy ezeket simogattam.
3: Én a hüllőket szerettem amúgy, mi mindig jártunk ilyen kigyó simogatás, meg tudod, hogy mászik a kezeden.
0: Oh,
3: én ezt nagyon szerettem amúgy.
2: Én nem bírnám ki.
1: Én ezt sose csináltam. Én mindig néztem embereket, de mindig olyan kellemetlenül állnak az emberekkel, így, tehát, hogy akit látok, hogy ilyet csinál, mindig úgy szoktak el, hogy így áll, és így lát az arca, hogy ilyen kellemetlenül néz, de kell a jó fotó, hogy rajtam van egy kígyó, és ezért fotózkodik vele, és én mindig olyan kellemetlenül néznek. De hogyha valaki tényleg szereti, akkor gondolom neki, ez így kellemes, meg nem úgy néz ki, mint aki attól fél, hogy mindjárt megeszik. De hogy így...
0: Azóta félek azért a patkányoktól. Szóval, hogy elfut előttem azért kicsit akkor... ijesztő. Amikor még voltak tyúkjaink, akkor volt egy csomó egér kint az ilyen csirkeor részen, mert a szalmába megbújtak, és akkor csak annyit láttam, mentem kietetni a tyúkokat, így télen este, és csak így elfutott előttem egy ilyen gigászi patkány.
1: Biztos,
0: és
1: hogy nem.
0: Fú, nagyon rosszul lettem.
1: Mennék onnan el azonnal. Egyébként én is ilyen állatos vagyok, tehát mondjuk, hogyha kutyára kell vigyázni, vagy valakinél vagyunk, és van kutya, macska, amit tudom én, akkor mindig megsimizem, meg mindig így spanolok vele, de ilyen alkalmai nem nagyon akadtak, hogy patkányt meg kígyót csimogassak. De lehet ki kéne próbálni.
3: Hát igen, hát, a patkányt azt nem hiszem, amúgy alapból annyi fertőzés hordoz, hogy...
1: Nem úgy gondoltam, hogy így az utcán látok, jé, patkány, és akkor oda vagyok.
0: Néztem, hogy mit hoztam!
1: Igen, tehát nem úgy értettem, hogy így lemászom a csatornába, aztán összeszedek egy patkányt, tehát nem úgy értettem.
3: Aztán akarod kipróbálni?
1: Nem, az annyira nem szimpatikus.
2: Kell van a kitalálva, de...
3: Ilyen házi patkány, az amúgy jó. Jó lehet. Milyen házi, az a patkány.
0: És akkor senki nem menne át hozzá.
3: Igen, amúgy igen, ez de, jó jelent.
1: És akkor egy idő után elkezded azt mondani, hogy kisegér, és akkor átmenek hozzád, és találkoznak egy ekkora állattal, ilyen izé.
0: Az kisegér. Az egyik ismerősünk házi állataként egy skorpiót tart.
1: Na, én ismerek olyat, aki kígyókat,
0: skorpiók?
1: De én ismerek olyat, aki kígyókat, meg olyat is, aki pókokat gyűjt. Ilyen, tudod, ilyen tarantulákat.
3: Nekem is egy tarantulás is
0: nősöm volt. De azt nem tudod normálisan megsimogatni, ez bármikor megcsíp.
1: Hát igen, tehát
3: igen, az a teráriumban van.
1: Tehát inkább ilyen gyűjtőt van a teráriumban, és izé.
0: És hát ez igazából ez egy ilyen embereket?
3: Gyűjtemény, hogy te életbe tartos, a többi, de például nekem volt...
1: Ja, tehát kb. Ilyen saját tropikáriumod van.
3: De nekem volt barátnő, akinek kígyójai voltak, és szabadon voltak otthon. És én ezért nem mentem át hozzá soha, mert ő úgy telefonozott délután, hogy a fején mászott a kígyó. És mondtam, hogy én így köztem. És random mondta, hogy mindenhol mászkálnak a lakásban.
1: Jó, azt,
0: ez
1: azt
0: mondjuk azért elég ijesztő. Hát álmodban megfojt. Ez milyen jó már.
2: Hát gondolom, este visszakja a terráriumba, az akváriumába.
3: Este igen, mert, szerintem hogy... igen, éjszaka, amikor alszanak, biztos.
2: Hát de nem úgy fekszik a kígyóval, hogy szia, jó éjszakát, holnap reggel találkozunk, igen, és meg hát
3: azért, igen, igen, meg hát azért gondolom, aki, ami, amilyen kígyót, meg ilyen pókot, meg ilyesmit házi állatként tartanak, az, tehát valamennyire lehet, hogy más, nem tudom, hogy úgy tenyésztik, vagy nevelik őket, vagy
1: hát mit
3: tudom
1: én. Hát hogy ezek barátságos kígyók.
3: Piszik, ilyen kis kedvesek.
4: Írjátok meg nekünk, hogy nektek milyen különleges állataitok vannak. Most pedig hallgassuk meg Miley Cyrus-től a Best Persuaded-et.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A floridai férfi, aki megharapott egy aligátort, mert az csúnyán nézett rá. Floridában a rendőrségnek kellett közbelépnie, amikor egy férfi beleugrott egy sekélytóba, és megpróbált megküzdeni egy kisebb aligátorral. A férfi a letartóztatása után azzal védekezett, hogy a hüllő tiszteletlenül méregette őt, ezért kénytelen volt a saját fegyverével visszavágni, és ő is beleharapott az állatba.
1: De amikor először olvastad, akkor a...
0: Akkor azt hittem, hogy a...
1: Az aligátor harapta meg az férfi. Ember.
0: Persze, és amúgy ez tök logikus lett volna. Igen. De így azért az
1: de
0: elég
1: nem, az ember ment be megharapni az aligátort, és megküzdeni vele, mert az aligátor csúnya nézett rá.
2: Hogy tudsz megharapni egy aligátort? De eleve nagyok a fogai, feléd néz, és te megharapod.
1: Inkább az, hogy megharapni még könnyen meg tudod, csak sokat nem ártasz neki, aztán, hogyha ő megharap téged, akkor meg már megszívtad.
0: Hát, de lehet igen, hátulról közelítette meg, és beleharapott mondjuk a farkába.
3: De amúgy azt sértem, hogy a bőrét hogy lehet, tudja, mert az aligátornak az elég.
1: Épp ez a továbbra is az, hogy bele tud haladni a kemény bőrébe, csak nem fog történni semmi, az aligátor nem fog meg sem érezni. Lehet,
3: többet sérül a foga.
1: Igen, épp ez az. Tehát, hogy sok értelme nincsen inkább ez.
0: Meg ott a körülötte állók azért mit gondolhatnak, akik, meg a rendőrök is?
1: Hát szerintem a körülötte állók azok infarktust kaptak, hogy így most, mert ő így fogta magad, aztán beugrott a tóba.
3: Azt gondolták, hogy igen, valószínűleg meghal a férfi.
1: Hát meg gondolom, hogy beesett, de azt addig sem elbeugrott.
0: De meg kinek van ennyi esze, hogy neki áll megküzdeni egy aligátorral?
1: Hát ennek a férfinek.
2: És beleugrasz egy sekélytóba lehet, hogy a sekélytós beleugrasz, hogy megharap egy aligátort.
0: Amúgy olyan, mint a velencei tó. Sekély.
3: Hát abba se ugranék bele.
1: Hát abba én se. Az már...
0: Hát ebbe úgy beleugrasz, hogy besétálsz. És...
3: Hát ugye egy ilyen nyaktöréssel.
2: Mint az a Velencétóban nincs csak aligátorok, abban könnyűben belemersz menni.
0: Nem, csak döglött halak amúgy.
1: Igen. De egyébként meg, tehát hogy igen, tehát hogy sekély tó, szóval gondolom, tehát a sekély, akkor gondolom, biztos úgy ugrott bele, hogy így tudjátok, hogy egy talpa előre, tehát hogy szerintem számított rá, hogy sekély
3: lesz. Akkor ugrott egy talpa csak az aligátorra.
1: Filmekben ilyen oldalas, hogy így könyökkel
0: és közben meg beleharapott.
2: Igen.
0: Hát ez egy igazi filmjelenet, viszont most hallgassuk meg Young Cooktól a Standing Next to You-t.

0: Két óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális doppingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13 ezer kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a Barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfjanka és Bali Villő. Megszületett Lady Gaga első gyermeke, valamint Izlandon elhalasztottak egy útépítést, nehogy megzavarják a manók nyugalmát. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen Artemastól az I Like The Way You Kiss Me itt a 97.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Izlandon elhalasztottak egy útépítést, nehogy megzavarják a manók nyugalmát. Amikor egy építőipari cég új utat szeretett volna vágni egy sziklás területen, a munkagépek folyamatosan meghibásodtak. A helyi közösség és a manó szakértők, tényleg létezik ilyen hivatalos hivatás az országban, meggyőzték a vezetőséget, hogy a szikla a helyi rejtett nép, a manók otthona. A hatóságok végül módosították az út nyomvonalát, hogy elkerüljék a szellemlények haragját.
1: Nagyon vicces. Úristen, manó szakértők? Én akarok lenni manó szakértő. Én akarok lenni sellő szakértő, és akkor egész nap nem kéne semmit csinálnom, csak mondjuk úsztálom.
0: És akkor mondod, hogy amúgy láttál sellőket?
1: Amúgy láttam sellőket, csak hát én sellő szakértő vagyok, csak én láthatom őket, bocsánat.
0: Igen, te már összeverkodtál velük.
1: Igen, én vagyok a hivatalos küldött oda, szóval csak velem beszélnek. De azért milyen lehet, hogy mennek, és folyamatosan elromlanak a gépek. Amúgy ez itt tényleg mindenki biztosan azt mondta, hogy az UFO-k meg, nem tudom.
0: Igen, nekem kicsit gyanúsodtan a helyi közösség, hogy milyen ilyen egyhangon azt mondták, hogy ezek a manók voltak.
1: Amúgy ez biztos, hogy a manók miért voltak. Nem mondták, hogy ilyen sellők, vagy sárkányok, vagy UFO-k? És mindenki a manókat mondta, akkor biztos valami.
0: Kicsit nekem gyanús, itt bűzlik valami, kicsit gyanús az a helyi közösség.
1: És a hatóságok utána tényleg azt mondták, hogy jó, akkor kerüljük el azt a sziklát, és legyen inkább az út ilyen kis kanyargós.
0: Igen, tehát, hogy ott a városon keresztül ment volna az út, hát valami csoda folytán ott tanítem, most már manók élnek, tehát, hogy így...
1: Ja, biztos kiraknak majd a sziklára egy ilyen táblát, hogy hát mindenkitől elnézést kérünk, akinek kanyarognia kell, mert itt élnek a manók, ezért nem vághatunk át.
0: Igen, manó veszély, ilyen...
1: Aki meghalott esetleg, mert neki megy a sziklának, az hát a manók
0: terület. Természetvédelmi terület.
1: Manóvédelmi terület.
0: Manóvédelmi
1: terület. Ez egy külön cím szerintem. Egyébként belegondoltatok abba, hogy mi történt volna, hogyha tovább mentek volna a gépek? Lehet, hogy valamilyen bizonytalan módon felrobbantak volna, vagy megtámadták volna őket a manók, és akkor lehet, hogy mindenki látta volna a manókat.
0: Manó háború lett volna belőle.
1: Amúgy ez láttam egy filmet, hogy az volt a lényeg, hogy a manók meg a tündék háborúztak, és közben ilyen mellékszálon egy ilyen random ember ott járkált. És így a manók ilyen kis picikék voltak.
0: Lehet, hogy ugyanarra a filmre gondolunk, de nem biztos. De én is láttam, van egy ilyen animációs mása, és úgy van, hogy...
1: Az élőszereplős, ilyen írfilm.
0: Igen?
1: Nagyon vicces. A legrandomabb film, amit mondani tudnék.
0: Én egy animációs mesét láttam egyébként ilyet, ami abból van, hogy háborúznak a ilyen manók, meg ilyen nem tudom, rovarszörnyek, ilyen, hát igazából kb. A rohadás. És így
1: háborúznak a manók és a rohadás.
0: Kb. Igen, mert a manók, ők ilyen madarakon lovagolnak, meg levél cuccuk van, meg minden ilyesmi.
1: És a rohadás, ember, meg ilyen rohadás.
0: Szó szerint a rothadás, de a lényeg az, hogy van egy ember, aki őket így észrevett, és így kutat utánuk meg minden, de élő manót még egyes tudott így elkapni, vagy megtalálni, és nem hisz neki senki, és a lánya azt hiszi, hogy bolond, viszont oda megy a lánya így nála lakni kicsit, vagy nem tudom, és valahogy valamitől összezsugorodik a kis csaj, és akkor a manókkal fog
1: harcolni a rohadás ellen.
0: Igen, és így akkor megtudja, hogy hát igaza volt az apjának, és úgy van, próbálják fölhívni az apjának piciként az apjának a figyelmét arra, hogy egyik az, hogy segítsen őt visszanagyítani, másik az, hogy segítsen a manóknak a rohadás ellen.
1: Vibe, nem?
0: Egyébként ilyesmi, igen, olyasmi, mint aki nem ismeri, az It Takes Two, az egy ilyen páros
1: videójáték.
0: Igen, úgyhogy egyébként olyasmi, az egy tök jó film. Most pedig érkezzen egy tök jó szám, Ariana Grande-től a Hate That I Made You Love Me.

0: 97 óta Táska Rádió, te is beleférsz. Megszületett Lady Gaga első gyermeke, ám a nemét még nem árulták el. A Joker 2 sztárja Stephen Colbert esti műsorában már korábban egyértelmű utalást tett arra, hogy készen áll a családalapításra. A rajongók világszerte kitörő örömmel fogadták a hírt, hiszen az énekesnő éveken át tartó küzdelmek, mentális megpróbáltatások és kemény munka után érkezett el a magánéleti boldogság csúcsára.
1: De egyébként hány éves? Nem tudom, valamiért én mindig úgy képzelem el Lady Gagát, hogy tök, amint hogy már idős. Amint hát, hogy már is. Én 40-es, 50-es.
2: Az is.
0: Egyébként szerintem igen. Az is. Tehát Lady Gaga 40-es éveibe járhat. Én úgy tudom.
1: És most ez az első gyermeke? Az biztonságos egyáltalán? Még nem úgy van, hogy 40 után már senki
2: nem,
1: se szüljön?
2: Nem, ez még normális szerintem.
0: Hát nem, tehát nincs ilyen korlát, hogy 40 éves kora után már senki se szüljön, csak fiatalabban ideálisabb.
1: Jelenleg már ideálisabb, azt mondja. Mennyi idős?
2: 40.
1: Ah, akkor hogy eltaláltam?
0: Hát...
1: Pont azt mondtam.
0: 40-50.
1: Nem, azt mondtam.
0: Hát a 40-50 az inkább nem, a 40-es éveiben van.
1: Nem, a 40 nem? Az... Nem? De az volt az első szó, hogy 40, szóval technikailag 40-et mondtam.
0: Jó,
1: szóval
0: jó,
1: kimondtam, kimondtam a reális
0: korát. Kimondtad az életkorát. Jó,
1: igen.
0: Jó.
1: És most lesz az első gyereke. Amúgy remélem, hogy lánya lesz, nem tudom. El tudom képzelni, hogy lánya, kisfiúval kicsit nehezebb.
0: Hát én mindkettővel láttam képzelni, nem tudom.
1: Akkor jó, a képzelő előtt.
0: Miért nem tudod elképzelni egy kisfiúval?
1: Hát, tudom, amúgy Lady Gagát nagyon nehéz elképzelni ilyen kisgyerekkel. Mármint annyira ilyen színpadon lélek, és mindenkit megverek vibe van.
0: Mindenkit megverek?
1: Nem tudom, kicsit ilyen ijesztő vibe van. Esküszöm, ilyen nagyon ilyen, nem tudom, furának tűnik.
0: Nem tudom, nekem nem. Én el tudom képzelni, hogy gyerek, és mondjuk lehet azért, mert nekem bedobott a telóm egy ilyen hír, tehát hogy bedobott, hogy ott sétál Lady Gaga a paliával, meg a babájával, tehát hogy lehet,
1: még
0: hogy
1: meg nekem... se született?
0: Vagy nagy hassal, nem tudom, tehát, hogy, de hogy így valahogy a jövő gyerekkel.

0: Igen, szóval
1: jó, egyébként még nem is kell.
0: Igen, talán még kicsit fiatal vagyunk ahhoz, hogy így meg tudjuk ítélni, hogy mi
1: az életünk nagy döntését, persze, szóval.
0: Igen, az életünk nagy döntéseit, de én egyébként szeretnék, én úgy állok hozzá, hogy szeretnék.
1: Hát mert a repkedő tollakból szerintem csodálatos anya leszel. A repkedő tollakból ítélve.
0: Én egy Haló, te dobtál nekem tollat, én nem dobtam neked tollat.
1: És én nem is akarok a nyugaledni, szóval. Ha, nekem szabad.
0: Ez milyen logika, hogy ha szeretnél a gyereket, nem dobálsz tollat, ha nem szeretnél gyereket, dobálsz tollat. És mi van, ha azt kell megvenni, akkor a gyerekemet bántja, hopp. Na hát akkor már dobálhatok tollat, nem?
1: Nem.
0: Megmondták
1: a fiadalok.
0: Jó, egyébként meg Viola, te elmondod, hogy akarsz a gyereket?
2: Amúgy én belegondolok, én úgy vagyok ezzel, hogy erre még bőven ráérsz. Tehát, hogy ilyen 24-25 éves koromban dönteném ezt el így biztosra, de hogyha most
1: persze kéne... Ráérsz.
2: Persze, igen, nyilván ráérök, nyilván nem 15 is.
1: De ha most kéne így mondanod, gyerünk.
2: Ha most kéne mondanom, akkor azt mondom, hogy biztos, hogy nem, mert nagyon drága egy gyerek. Tehát, ha belegondolsz abba, hogy csúszik-mászik, eltöri a lábát, eltöri a kezét. Hát igen, mert az nem olyan, mint egy macska, mint egy kutya, hogy megkötöd és el van egy helyben, hanem...
1: Szerintem is való neked a nagyokasságot, hogy el tud mondani, hogy szerintem... Csúszik-mászik és megkötöm egy helyre, és ott marad.
0: Szerintem inkább házi állatot sem. Nem.
2: Házi állatom az van, de gyerekem is.
0: Ne bántsuk az állatokat, jó? De nem tudom ki adta Violának az állatot, de megy eltűnő gyorsan. Tehát állatvédőknek szóljunk, léci.
2: Nem, de most gondolod, hogy a szomszédok feljelentenének azért, mert meg van kötve a gyerek.
1: Teljes okkal jelentenének fel, ahogy.
0: De csak viccelődünk egyébként, nyilván egyikünk se köt neki gyereket, vagy bántana bármilyen élőit, ugye?
1: Persze.
0: Nem. Igen, tehát ez egyértelmű. És azt hiszem, elég fiatalok vagyunk ahhoz, hogy ezt a gyerek kérdést is még odébb toljuk egy kicsivel. Most inkább érkezzen Milky Chance-tal a Camouflage.

0: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinószéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi bázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a magyar és európai diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport Napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 95.5 Task Radio, te is beleférsz. Kutatók vezettek véget az ősi vitának. Kiderült, melyik nem a feledékenyebb. A kutatók szerint a férfiak a feledékenyebbek. Egy tanulmány szerint az enyhe kognitív károsodás, amely jellemzően enyhe memóriavesztésként jellemzik, másfélszer gyakoribb férfiaknál, mint nőknél. A Minnesota-i megyében végzett tanulmányban 20, 50, 70 és 89 év közötti embereket követtek nyomon, és a vizsgában résztvevők nők 14%-a mutatott enyhe kognitív zavart, míg a férfiak közel 20%-a.
1: Ki szeretnék állni a férfiakért, mert azért szerintem vannak olyan férfiak, akik tudnak emlékezni dolgokra, és emlékeznek.
2: Hát jó, azért, tehát hogy nyilván, tehát ez egy ilyen tanulmány, szóval az ilyen KB dolgot mond, nyilván mindkét ember biztos vannak kivételek. Mi is ismerünk olyan lányt, aki semmit nem tud megérni, mindenre lefelelzik, úgyhogy...
0: De amúgy szerinted annyira nem nagy a különbség. 14% a nőknél, 20 a férfiaknál nem is annyira nagy a különbség, tehát nem ilyen
2: hát
0: nagyon...
2: Igen.
0: Micsoda?
2: Hát egyébként igen, csak azt mondom.
0: Ja, igen, de szerintem se nem függő egyáltalán, mert hogyha most ugyanúgy, tehát ezt szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, igen, tényleg szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, de szerintem mindenki emlékszik arra, ami fontos, meg amire szeretne emlékezni, tehát hogy ez ilyen, oké, ha nem betegségről beszélünk.
2: Igen, meg őszintén szólva, nekem ez soha fel nem merült a fejembe ez a kérdés, hogy a férfiak vagy a nők feledékenyebbek? Én feledékenyebb vagy feledékenyebb vagyok, mint mondjuk a fiú iskolatársaim, ja. vagy nem tudom, jobb a memóriám. Nekem ez soha nem jutott eszembe.
3: Igen, ez annyira emberfüggő, szóval...
0: Igen.
2: Igen, tehát ez soha...
3: Ez tipikusan olyan tulajdonság.
1: Ez egy olyan kérdés, hogy mi volt előbb, a csirke vagy a tojás?
3: Hát, konkrétan.
2: Igen.
3: Jó, azért nem feltétlen, de hogy ilyen emberfüggő.
2: Tehát, hogy igen, tehát egyébként ez egyértelműen egy emberfüggő szitu.
3: De mondjuk nekem a memóriám, az így pont a kettő között van, szóval...
2: Neked ilyen ideális, nem?
3: Igen. Tehát mert rövid távra amúgy tök jó a memóriám, de hosszú távra meg csak olyan dolgokat jegyzek meg, ami számomra fontosak, szóval így barátoknak
0: a szülinapját. Pont ezt mondtam, hogy az volt meg, ez nem fontos, igen.
3: Mert olyat amúgy sem jegyzek meg, ami nem kell. Mint például matek.
2: Én nekem a memóriám az kicsit össze-vissza működik, tehát hogy részben olyan, mint a szívacs.
3: Nekem
2: hogy...
3: nagyon fura amúgy.
2: Igen, mert van olyan, hogy tehát például a dolgozatokra, most megtudjátok a titkomat, úgy szoktam tanulni, hogy előtte elolvasom egyszer, és akkor megírom a dolgozatot. És én így szoktam, és így szoktam tanulni, és készülni.
3: Hibátlan dolgozatokat ír.
0: Én is mindig ezt csináltam.
2: Jó, olyan tantárgyakból, amikre így tanulok, azokból nem írok hibátlan dolgozatokat, de nagy részt ötös lesz. Viszont vannak olyan dolgok, amiket meg így tehát ilyen két percenként elfelejtem. Tehát, hogy elfelejtem, és aztán eszembe jut, hogy ó, várjunk, ez lesz ma. Aztán megint elfeledkezem róla. Tehát, hogy így...
1: Igen, az attól is, hogy reggel van-e, vagy délután, vagy napközben,
2: hát,
1: vagy...
2: Ja, meg mondjuk lehet, hogy, tehát, hogy azért mondjuk alvásmennyiség az fontos, hogy ne legyen annyira fáradt az ember, de hogy nekem kicsit ilyen össze-vissza működik az anyám, hogy van olyan is, hogy fontos dolog, és elfeledkezem róla, aztán meg egy hétig csak azon jár a fejem, tehát hogy ilyen kicsit össze-vissza.
0: Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mennyire emberfüggő ez a téma, mi pedig megyünk tovább Benson Boone-tól a Mystical Magical-on.

0: 95-ös táskarádió, te is beleférsz. Már nem divat a fehér tornacipőm. Egy meglepő színű darab váltja, mégis mindenhez passzol. A klasszikus fehér edzőcipők hosszú évekig egyeduralkodónak számítottak a ruháinkban, ám most tromfosztás történt. Ugyanis a legújabb őrület a ragyogó fémszínű modellek lesznek.
1: Én nem úgy eddig se hordtam fehér cipőt, te
2: sem. Nem, én se.
1: Mármint, ja, hogy alapból én mindig fehéret hordok.
3: Ez a tornacipő megnevezés, tehát ez nem a tesi órára vonatkozik, hanem azért sticker, meg ilyenek. Tehát
2: amúgy
1: én csak fehéret, de úgy, hogy nem teljesen fehér, hanem hogy egy kicsit
3: igen, nem teljesen fehér. Tehát, hogy valami legyen. Meg hogy valami legyen
1: rajta.
3: Például
1: a mostani cipőmbe is van egy ilyen kis fémrész pont a sarkán.
2: De a fehér, ez könnyen összekosszolódik, az azért se jó.
3: Nekem mindig fekete cipőim van, én is ugye nem tudom valahogy, ez nem igaz. De egyébként nekem is állandó. Egyébként neked tényleg a fehér cipő jobban áll, ez igaz. Nekem is szinte csak fekete cipőim vannak amúgy.
0: Hát nekem is olyan van, mint neked.
3: Olyan, mint neked. Mármint milyen cipő? Most nem tudom, milyen cipőre gondolsz.
1: Nem a Converse?
0: De én is azt hordtam évekig, fekete Converse-t.
3: Ja, tényleg? Uh-huh. Az igen. Így nem volt meg, vagy nem.
0: De azóta is fekete cipőt, most meg egy szürke van rajtam, ami fehér is.
3: Egy szürke cipőm nekem is van, hasonló egyébként a tiédhez, de én azt, az is ilyen, hogy szürke, és van benne egy pici fehér, de én azt úgy ritkán szoktam hordani, nem tudom, annyira nem illik a dolgokhoz. Leginkább fekete cipőm van, tehát a magasarkom is fekete, a Converse-em, ez már a második fekete Converse-em, már az elsőt, tehát az úgy, hogy annyit használtam, igen, hogy már szétment, és
0: nekem egy is ügyet, a magasarkú,
3: ami most rajtam akkor... van cipő, ilyen kis topánka, az is fekete.
0: Nekem is a magasarkú, az is csak fekete, és a topánkám is
1: jó,
0: fekete.
1: A magasarkú az nekem is fekete.
3: Most szalagabató miatt lesz fehér?
0: De én először megvettem a első fehér magassarkomat, de szerintem sokkal jobban illik a fekete mindenhez, mint a fehér.
3: Igen, viszont van egy-kettő olyan is, tehát én is van egy-két olyan ruhám, amihez nem igazán illik a fekete, és sose tudom, hogy milyen, mivel, és azért akartam volna egy ilyen bézs vagy fehér színű cipőt, mert hogy az mondjuk illene hozzá. Úgyhogy most örülök neki, hogy így lesz.
0: De amúgy mi a véleményetek erről, az ezüst, fém színű?
3: Én ilyet még nem láttam, senki lábán.
1: Én a igen. New Balance, igen, én is nekem, láttam.
0: Nekem de ilyen fényes van. Igen, ilyen fényes.
2: És arra rácsodom, hogy egy csillog? Hát, hogy...
0: Igen, olyan, mint egy ilyen konzervnek a széle, a matrica nélkül.
3: Tehát ilyen konzervbe hordanak a
0: igen, lábukon. Mondom, nekem barátom, meg ilyen van, és amúgy nekem ez nem tetszik egyáltalán, de ez amúgy tényleg divatos, tehát ezt így szoktam látni voltakból, és egyre többször látom emberkel.
1: Én akkor, hogyha nem az egész cipő, ilyen, hanem például csak
0: van benne másik szín egy pici is, ja, de lényegében ilyen fém hatása van. Igen.
3: Tehát, hogyha a fém a... Tehát te úgy érted, igen, tehát, hogyha a fém a dekor. Mert mondjuk gondolj, ha az egész cipőfém, és azon van valamilyen színű dekor, az meg konkrét úgy néz ki, mint egy konzerdoboz.
0: Én erről beszéltem, hogy az egész cipőfém, és egy pici szín van benne.
2: Mert hogyha úgy állják, hogy te megfesteted magadnak, de hát, hogy adnak egy fém cipőt, amit te tudsz megfesteni.
0: Egyébként olyanok is vannak amúgy,
3: meg ugye, meg ez, igen, meg leginkább azt az eddig a fehér cipőkkel csinálták nagyon, hogy jaj, de menő, hogy arra ráfestenek ilyen-olyan
0: virágokat.
3: Persze.
0: Igen, mindenféle, meg ilyen hímzés is volt, meg mindenféle.
3: A hímzést nagyon szeretem. Én egy olyan konvert is nagyon szeretnék, amin van hímzés.
1: Én most láttam, hogy az Adidasnak van egy olyan cipője, hogy csipkés. És ez nekem annyira tetszik.
3: Egyébként az tökre illene hozzá. Arra, azt viszont majd mutam meg, arra kíváncsi vagyok.
1: Jó.
0: Hát írjátok már nekünk, hogy ti mit gondoltok erről az új divatról, és hogy nektek van-e esetleg már ilyen cipőtök, mi pedig megyünk tovább Dave és Tamstől a Raidance-szel. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13 ezer kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejérvár megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörösmarty Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maraton megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-szína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitman Titanilla és Nagy Szonya Luca. A mai adásban néhány érdekességet fogunk megosztani a sztjuárdeszekről. Az embereknek manapság már teljesen természetes, hogy repülőgépekkel utaznak, hogy eljussanak A-ból B-be. Az utazás során a légiutas kísérők vagy sztjuárdeszek ügyelnek az utasok biztonságára és kényelmére. Azonban akik a szakmában dolgoznak, olyan kiképzéseken mennek végig, és olyan elvárásoknak kell megfelelniük, amikre nem is gondolnánk.
1: A légiutas kísérők számára a legtöbb helyen bizonyos tanfolyamok elvégzését teszik kötelezővé, amelyek általában 6-12 hónapot vesznek igénybe. Kötelező emellett általában legalább egy idegen nyelv ismerete.
0: Első, tudnod kell úszni. A British Airways elvárja alkalmazottjaitól, hogy tudjanak legalább 50 métert pihenés nélkül úszni a vízre történő kényszerleszállások miatt. Azonban a brazil légitársaság még ennél is tovább megy. Légiutas kísérőiket rendszeresen kiegészítő képzésekre küldik, ahol megtanulnak tájékozódni és életben maradni, akár olyan extrém körülmények közt is, mint a dzsungel.
1: Erősnek kell lenned. Előfordul ugyanis, hogy a sztjuárdeszeknek kell segíteni az utas csomagjaival, ami néha igen nehéz tárgyak emelését jelenti. Az Air New Zealand emellett elvárja például, hogy a nő képes legyen 10 kilót 170 centi magasra emelni anélkül, hogy nyújtózna vagy felemelné magát.
0: Nem mindegy, hogy milyenek a testi adottságaid. Magasság tekintetében általában 158-tól 188 cm közötti az elvárás, az Emirates pedig megköveteli, hogy felfelé 210 centi magasra is elérjen az, aki velük akar dolgozni. Noha sokan úgy gondolják, hogy sztjuárdás csak vékony nő lehet. Valójában a legtöbb légitársaság a BMI szerinti egészséges alkatot vár el. A csípőbőségre vonatkozóan a francia Igül Azur egy lépéssel tovább ment, ők ugyanis 100 centit tekintik a maximum megengedhetőnek. Ugyanakkor X és O lábú nők szóba se jöhetnek.
1: Az sem mindegy, miként hordod a hajad. Kötelező olyan frizurát választani, ami nem zavarja a munkavégzést. Így a British Airways például maximum vállig érő hajat engedélyez. A hosszú köröm ellen ugyancsak vannak kifogások. A Hawaiian Airlines legfeljebb 3 mm-es körmöt vár dolgozóitól. Az American Airlines pedig megköveteli minden látható hónaj, orr és fülszőrzet eltávolítását. Emellett a látható piercing és tetoválás, sőt, akár az igen látványos anyajegy és heg is kizáró tényező lehet, főleg ha az arcon van.
0: Tanulj önvédelmet. Az utasok nem mindig viselkednek jól, sőt, fel kell készülni néha akár a legrosszabbra is. Éppen ezért többek között a Hong Kong Airlines is kung fu órákra járatja időnként dolgozóit, míg a kínai légitársaságok alkalmazottjai valóságos harcművészek, akik órákat tudnak egy helyben állni tökéletes tartással, üveggel a fejükön, a térdük között papírlapot tartva.
1: Nem lehet párkapcsolatod. A Jet Airways-nél csak akkor vesznek fel, ha szingli vagy, és így is kell maradnia, amíg kezdő vagy.
0: Te mit gondolsz, ti talán egy légiutas kísérő?
1: Szerintem nem lennék, mivel annyi elvárásnak kell megfelelni, hogy szinte tökéletesnek kell lenned, hogy sztjuárdesz lehessél. És te mit gondolsz?
2: Én se lennék, mivel iszonyom van a repüléstől, meg minden ilyen dologról, ennek ellenére például TikTokon szoktam követni ilyen tartalmakat.
0: És ti lennétek légiutas kísérők? Írjátok meg véleményeteket a Facebookon. Táskarádió. Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A hangszondong, vagyis a világ legnagyobb barlangja.
1: A hangszondong, vagyis a hegyi folyó barlang Vietnámban található, a Phong Nha Ke Bang Nemzeti Park területén, az ország középső részén, a vietnámi hegységben. Nevét a benne található gyors folyású földalatti folyóról kapta. A barlangot felülről egy keskeny résen átvilágítja meg a nap, és különlegessége, hogy saját folyója és dzsungele van, és néhol még vékony felhők is kialakulnak benne. A barlang méretei óriásiak, egy 40 emeletes felhőkarcoló is elférne benne, így könnyen lehet, hogy ez a világ legnagyobb barlangja.
0: A Hangsondong ötször nagyobb, mint a Phong Nha barlang, amelyet korábban Vietnám legnagyobb barlangjának tartottak. A legtágabb helyeken az üreg 200 méter magas és 150 méter széles, de átlagosan 80 méter magas és ugyanilyen széles. Van olyan terme is, ahol több mint 70 méter magas szalagmitok találhatók. Bár a barlangot már a vietnámi háborúban is használták a helyiek óvóhelyeként, a bejárat a feledésbe merült. Újra felfedezése 2009-ben került sor, amikor egy amerikai kutatóházaspár ereszkedett le a barlangba, de kevés út megtétele után egy mészfalba ütköztek. A kutatók 2010 végén tértek vissza, hogy teljesen feltárják a barlangot, ami egy 150 barlangból álló, részben még feltáratlan hálózat része. A kutatók a 2010-es felfedező úton 4,5 kilométernyire tudtak behatolni a barlangba. Az expedíció csapata 38,5 millió köbméter térfogattal a világ legnagyobb természetes barlangjának nyilvánította.
1: Sokan összetévesztik ezt a barlangot a világ leghosszabb barlangjával, a Mammoth Cave-vel, de az egyik hosszú, a másik nagy, így ne keverd össze. A Sondong barlang teljes hossza közel 9 km, térfogata pedig eléri a 38,5 millió köbmétert, így ez a barlang a legnagyobb természetes barlang a bolygón. Ami azonban Sondongot különlegessé és a világ által elismertté teszi, az a barlangban található egyedülálló rejtett földalatti világ. Számos összetett és óriási cseppkő, több mint 80 méter magas, a barlang belsejében növő őskori őserdők, saját ökoszisztéma, időjárás és egy titokzatos földalatti folyó található, melyet még egyetlen felfedező sem fedezett fel a végéig. Sok látogató bevallotta, hogy a Hangsondong barlang olyan, mint egy másik világ, és hasonlít az Avatar díszletére. Már csak az a kérdés, hogy az emberek a barlangért mennek oda, vagy azért, hogy 2 méteres kék embereket találjanak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mekkorák lehettek a világon valaha élő legnagyobb állatfajok? Manapság sokan elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmasak az afrikai elefántok vagy a zsiráfok, de néhány ősi teremtményhez képest még ők is eltörpülnek. A titanoboa, a boák és az anakondák rokona csak jóval nagyobbak. Átlagosan 13 méter hosszúra megnőttek, de volt köztük olyan egyed is, ami több mint 15 méteres volt. Akár 1135 kilogrammot is nyomhattak ezek az állatok.
1: Az óriás írszarvas egy hatalmas méretű szarvasféle. A marmagássága 2 méter volt, és az agancsa közel 4 méteres, ami kb. 40 kilogrammot is nyomhatott. Hossza akár több, mint 3 méter is lehetett. Az óriás szarvas súlya elérhette akár a 700 kilogrammot is. Kihalásukat az okozta, hogy amikor az erdők elkezdték beborítani a kopár területeket, lassan kihaltak, mivel a hatalmas méretű agancsaik nem tette lehetővé számukra, hogy a fák

0: éltek. Átlagosan 58 méter hosszúra nőtt meg, és egyetlen csigolyája 2,5 méter volt. Körülbelül 125 tonnát nyomott. Súlya és nagysága még a kékbánáival is betegszik.
1: Az óriási méretű rövidfejű medve két lábon állva akár elérhette a közel 5 méteres magasságot is. Ehhez párosult még egy rendkívül erős állkapocs, amely a jégkorszak egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb ragadozójával tette rövidfejű medvét. Súlyuk akár a 1,5 tonnát is elérhette. Az Argentavis magnificens volt a valahelyett legnagyobb madárfaj a Föld történetében. Magassága átlagosan 1,5 méter volt, de volt már olyan egyed is, ami 3 méteresen nőtt meg. Szemfesztávolsága közel 7 méter volt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyeltek meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. S bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, s bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét akart beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszalai némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárványhártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a

0: sebész rászol a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne fokassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2-szer egy héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
1: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Maria hülye, vagy szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtő eszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodig, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még csak gyömöszölő húzó érzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, akivel ez az egész úgy esett meg, hogy minden egyes késvágást érzékelt. Totális agónia. Az egész a szerektől függ, amit kapsz, ugyanis ez egy 3 részes dolog, alvás, fájdalommentesség és paralízis. Én nem kaptam eleget az első komponensből, magyarázta Hinchliff az ébrenlétét a Sunday Times-nak.
0: Reméljük ez a horror veletek nem esik meg sosem.
2: Táskarádió.

0: A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el.

0: fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valma rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának 3. évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars 4. évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő meg a Sztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ehelmer Karina és Garany Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid-járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik, de legtöbben, 41%, nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugat környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló topistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés stabil szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked belefér?

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinoszéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a magyar és európai diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport Napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és azért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mint ha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljövve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasolót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.
2: Ne is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagyma illatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, morzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással főzetet készítettünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teája köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszer szedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója, eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 80 egyed él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznódelfin. Ez a delfinfaj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajírtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidék

0: után gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lézben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros pirkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
1: A Te Rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat.
0: Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantát és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgánagár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán. 97.5 Táska Rádió.

0: is jár. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogyha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz, épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több 100 tévé, több 1000 csatorna, több 1000 rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc sztárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet el neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Breznay Aura és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziá kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongótáborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte fillérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a smink mítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem tesz jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A smink termékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfianka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Nioxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Nioxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb veteitársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, míg egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13 ezer kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maraton megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők 3. legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-szína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Az alvajárás tényleg betegség? Egy genetikai adottság és az ehhez kapcsolódó stressz okozza az alvajárást. A gyerekek 15%-a, míg a felnőttek 4%-a tapasztalja inkább. Leggyakrabban a 8 és 15 között lévő korosztály észleli. Függ a ránk nehezedő nyomástól, amitől stresszes állapotba kerülhetünk, és ez kihatással van szervezetünkre is. Bár a kevesebb alvás, mint amennyire egy normál embernek szüksége van, közrejátszhat ennek kialakulásában. A mély alvás szabályozó gének zavarodnak össze. Azok az emberek hajlamosabbak rá, akiknek legalább az egyik szülője alvajáró, ha ez igaz, akkor akár háromszoros esélyük van, viszont ha mindkét szülő, olyankor a hétszeresére nő ez a faktor.
1: Tévhit, hogy az éjszakai vándorokat hagyni kell, miközben ténykednek teljesen öntudatlanul, ugyanis a mély álomfázisban járnak. Mindenképpen fel kell ébreszteni őket, mert ha nem, bajt okozhatnak másokra nézve és saját magukra egyaránt. Extrémebb dolgok történtek már egy egyszerű alvajárásból, akár csak egy nő, aki 50 kilométert vezetett. De volt olyan is, amikor egy 25 éves férfit találtak Brámában más lakásában, úgyhogy több száz métert gyalogolt. A fiatal állítása szerint nem emlékszik semmire a történtekből, csak annyit mondott, az apjával tévézett és elaludt, ám nem tudja, hogy került oda.
0: Ezért is nagyon veszélyes az érintettekre nézve, mindez elkerülhető, ha kellőképpen figyelünk a jelenségre. Megoldást erre is találhatunk. Becsukunk minden ajtót, ablakot, biztonsági rácsokat szerelünk a lépcsőhöz, zárak elhelyezésével már jobb környezetet tudunk biztosítani, így sokkal kedvezőbb helyzetet alakíthatunk ki. Egy négy generációs család génjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy az alvajáró családtagok mindegyikénél megtalálható egy hibás szakasz a 20-as kromoszómán. A Washingtoni Orvosi Egyetem munkatársainak tanulmánya a Neurology című szakfolyóiratban jelent meg, írja az egyik tudományos újság.
1: Krisztina Garnett és kutatócsoportja egy több nemzedékes családot vizsgált. Először a 12 éves lányt, Hannát, az egyik alvajárót. Elég sokszor az utcákon kötött ki, amíg békésen szunyókált, mert ebben az állapotban képtelen gondolkodni, ugyanis pihenő üzemmódban van ekkor az agya. A 22 családtagból 9-en alvajárók, ami azért nagy számnak számít. DNS-üket megvizsgálták, nyálmintát vettek mindenkitől, hogy megbizonyosodjanak a kutatók arról, hogy mi okozza ezt a helyzetet. Többek szerint betegség, viszont mások állítják, nem az. Hogyha van az alvajárással valami vicces sztoritok, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. Táska

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és Fónai Dorka. A Grand Canyonra sokan a Föld egyik leglátványosabb természeti képződményeként tekintenek. Bár az elmúlt 100 évben a geológusok úgy szólván minden négyzetméterét átvizsgálták, a függőleges falu völgy máig számtalan földtani rejtélyt tartogat az utókornak. Annál is inkább, mert aki pontosan fel tudja tárni a fejlődés történetét, az az egész észak-amerikai kontinens múltjának megismerése felé nagy lépést tesz.
1: A kutatók több mint egy évszázada igyekeznek megfejteni, hogy egy kis folyó miként tudott így mély völgyet válni magának. Ma új felfedezések új válaszok felé mutatnak. A kutatók közel kerültek ahhoz, hogy megértsék azokat az erőket, amelyek létrehozták a világ egyik természeti csodáját.
2: A Grand Canyon méretei olyan hatalmasak, hogy a képződményt még az űrből is látni. 440 km hosszú, közel 30 km széles és 1600 méter mély. Az első emberek évezredekkel ezelőtt jelentek meg ezen a tájon. A kanyon azóta félelemmel vegyes tisztelet tárgya, hogyan került ide és milyen titkokat rejtenek a falai. Sok amerikai őslakos számára ez szent vidék. Évszázadok óta szakrális tisztelettel tekintenek a kanyonra. A kanyon egy nagyon spirituális és jelentős hely.
1: A kutatók számára a kanyon igazi kincs és rejtély. Megdöbbentő, mert körös körül minden lapos, és a kanyon peremétől még 30-40 méterre is azt hiheti az ember, hogy milyen unalmas ez a táj. Ha viszont teszünk még néhány lépést, és lenézünk a szakadékba, hirtelen kitárul előttünk az egész gigantikus völgy.
0: A kanyon falait alkotó kőzetrétegek több milliárd év alatt jöttek létre. Minél mélyebbre ereszkedünk, annál messzebb jutunk vissza a múltba. A legfiatalabb kőzetek vannak felül, és a legősibbek a völgytalpnál. Mintha csak a feje tetején állna a Grand Canyon. Felül fosszíliák egy ősi tengerből, alul pedig egy régi hegylánc maradványai.
2: A Grand Canyon régiója most már magasan tenger szintje felett volt, de ebben az időben még megszakítatlan fennsíkot alkotott, a kanyon még nem létezett. Létrejöttéhez egy másik természeti erőre volt szükség, az erózióra. Már a terület megemelkedése idején egy folyó kanyargott át a síkságon. Elkezdett bevágni medrét az alapkőzetbe. A Colorado fennsík megemelkedésével a folyó fokozatosan bevágódott, és szó szerint ketté vágta a térszint.
1: 70 millió évvel ezelőtt eső és olvadékvíz folyt a Mogollón magasföldről a leendő Colorado fennsíkra. A vízfolyás lassan elkezdett bevágódni a plató felszínébe. A plató anyagát tehát az erózió bontotta meg, s a nyomozás következő lépése a kanyont kialakító ősfolyó megtalálása. Néhány régi folyómeder ma is látszik, de ezek több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
0: A folyó által szállított kavicsok meglehetősen beszédesek. Ezeknek folyómederbeli fekvési iránya elárulja a víz egykori folyási irányát. A folyó a kavicsok egymásra halmozásával maradandó nyomot hagyott hátra saját folyási irányáról. Ez erős bizonyíték arra, hogy a folyók észak-kelet felé folytak, ellentétes irányba, mint ma. De a víz nem csak hogy ellentétes irányba, de másik kanyonba is folyt, délre a Grand Canyon nyugati szakaszától 6 kilométerre. A régi meder ma üres. Vajon mi történhetett?
1: Az egykor vízszintesen fekvő kőzetrétegek most már majdnem függőlegesek. A régió megdőlt, majd megsüllyedt.
2: Amikor a hóalapaik ősei körülbelül 7000 évvel ezelőtt megérkeztek a Grand Canyonba, a Colorado folyót az élet egyik legfontosabb forrásaként tisztelték. Itt minden élet a folyóban gyökerezik. A kanyon számunkra olyan dolog, amelynek megőrzéséért a hóalapaik ősei keményen harcoltak, mert tisztában voltak a fontosságával. Azt szeretnék, ha továbbra is fenntarthatnák természetes állapotát és természetes szépségét.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Erős Regő és Schuller Vivi. Elhoztunk neked elképesztő tényeket az emberi testről.
1: Azt gondolnánk, hogy a biológia órák és a saját tapasztalatok alapján alaposan megismertük már a testünket. Ám vannak olyan meglepő dolgok, amelyeket talán még te sem tudsz.
2: Az első például, hogy a gyomorban termelődő emésztősav elég erős ahhoz, hogy lebontsa akár a cinket is. Szerencsénkre a gyomor falának sejtjei olyan gyorsan megújulnak, hogy a savak számára nem áll rendelkezésre elegendő idő ahhoz, hogy feloldják azt.
0: A második elképesztő tényünk, hogy a tüdők több mint 300 ezer millió kapillárist, kisebb véreret tartalmaznak. Ha ezeket hosszában egymás mellé fektetnénk, kiterjedésük elérni a 2400 kilométert.
1: Gondoltad volna, hogy az emberi csonthasúly megtartásáról van szó, olyan erős, mint a gránit?
2: Arról sem sokan tudnak, hogy minden egyes kéz és lábujjköröm 6 hónap alatt nő ki a végétől a hegyéig.
0: Hetedik tényünk, hogy mi alatt alszol, mintegy 8 mm-t növekszel. Másnap visszazsugorodsz korábbi magasságodra. Ennek oka, hogy a porckorongok állás és ülés közben a gravitációs erő hatására, szivacs módjára összenyomódnak.
1: Egy átlagos nyugati ember élete során 50 tonna ételt fogyaszt el, és 50 ezer liter folyadékot iszik meg.
2: Tudtad-e, hogy a szem koncentráló izmai naponta mintegy 100 ezerszer mozdulnak meg? Ahhoz, hogy a lábaid ugyanezt végrehajtsák, minden nap 80 kilométert kéne sétálnod.
0: 11. tényünk, hogy egy átlagos test 30 perc alatt elegendő hőt ad le ahhoz, hogy közel 2 liter vizet felforraljon.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy egyetlen vérlemezke 60 másodperc alatt körbejárja az egész testet.
2: Utolsó elképesztő tényünk pedig az emberi testről, hogy a minket érő összes információ körülbelül 90%-a a szemünkhöz jut el, alapvetően vizuális teremtményekké téve minket. 97.5 Táska

0: 97-et Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg Minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precíz nyitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben. A magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Az Evanescence egy amerikai rock együttes, amelyet 1994-ben alapított Amy Lee énekes és billentyűs, valamint Ben Moody gitáros az Arkansas-i Little Rock-ban. Az Evanescence 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemezkiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavorn gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszus gitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most elhoztunk nektek pár érdekes és hihetetlen tényt a nagyvilágból. Valószínűleg még te sem hallottál a most következő pár tényről. Egy ember élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a földet. A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukne a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot a gyomrába. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. Az asztácium a legritkább elem, ami természetes formában előfordul a Földön, kevesebb mint 1 gram található belőle a földkérekben.
1: Az emberek fején átlagosan 100 ezer hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes négyzetcentiméterén 160 ezer szőrszál található. Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján 2 tehén egy nap alatt megtölthetne egy egész fürdőkádat.
0: Az emberi testben legtöbbször használt ízület az állkapocs csont. Egy köbméternyi földben akár 200 giliszta is lehet. Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
1: Ezután a 6 év után a párna tömegének mintegy 10%-át elhalt hámsejtek, atkák és atka őrülék teszik ki. Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpiai úszómedencét tölthetne ki. A csupasz vakond patkány immunis a rák minden fajtájára és képes majdhogy nem oxigén nélkül élni.
0: A csillagóru vakond a leggyorsabb evő az egész világon. A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méterre magasra nőhet meg. Egy kék bán a szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
1: A leghosszabb állat egy tengeri féreg, amely akár 55 méteresre is megnőhet. A legnagyobb élő teremtmény egy hatalmas gomba Oregonban, amely 10 négyzetkilométernyi területen terül el. Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 quintillió zsúl potenciális energiát tartalmaz.
0: Ez az energiamennyiség 30 hidrogénbombának felel meg. Egy Game Boy-ban lévő technológia meghaladhatja a számítástechnikai teljesítményt, amelyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék. A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található. A delfinek név szerint hívják egymást.
1: Ha neked is van még ilyen, vagy ehhez hasonló érdekes tényed, vagy felfedezésed, írd meg nekünk a Facebookon, vagy a táskaradio.com-on.
2: Ne is beleférsz! Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin és Fretli Zsófia. Argentínában van egy kör alakú sziget, ami nem csak lepeg, de még forog is.
1: Dél-Amerika második leghosszabb folyója a 4880 kilométeren át csordogáló Paraná három országot, Brazíliát, Paraguayt és Argentinát is érinti.
0: 4880 kilométer nem kevés. Ez alatt bőven akad érdekesség egy folyó életében, a Paraná esetében pedig az egyik legizgalmasabbat a deltájánál találjuk. Ez pedig nem más, mint egy 120 méter átmérőjű, szinte teljesen kör alakú, a tengelyek körül szabadon forgó úszósziget.
1: Az úgynevezett lebegő vagy úszószigetek a föld több pontján is előfordulnak. Van ilyen például a Finn-tavakban, Szerbiában, a Duna-deltában, a Bolívia és Peru határán található Titicaca-tóban, Törökországban, Olaszországban, vagy éppen az indiai Loktak-tóban is, de hosszan sorolhatnánk a helyszíneket. Az argentin szigetet viszont kiemeli a többi közül a formája és a folyamatos forgása.
0: Az ilyen lebegő szigetek alapját általában a vízbe került nagyobb tömegű növényi gyökerek jelentik. Ezen kezd el nőni valami más vízkedvelő növény. A vizes élőhelyek partvonalán megtalálható növények gyakran a parttól befelé is terjeszkednek, oda, ahol a mélyebb vízben a gyökerük már nem éri el a tó vagy a folyó mélyét. Ebben az esetben a gyökértömegükben lévő oxigént használják felhajtó erőnek, a környező növényzetet pedig támasznak, így tudnak fennmaradni a vízen.
1: Az időről időre lecsapó hevesebb viharok viszont képesek elszakítani az ilyen lebegő növényszigeteket, amiket aztán a szél ide-oda szállíthat a tavon belül. Idővel általában újra nyugalomra lelnek valahol a partvonalában, vagy az erősebb szél miatt teljesen felbomlanak. Néhány esetben viszont hosszabb időre is fennmarad a lebegő sziget. Sőt, a már említett Titicaca-tóban például egy 120 szigetből álló csoporton külön benszülött törzs az Uru is lakóhelyre lát. Ezek a szigetek viszont folyamatos karbantartást igényelnek azért, hogy fennmaradjanak.
0: A Csokszem szigetként emlegetett argentin földdarab kialakulásához egészen speciális áramlatok kellettek, amelyek folyamatos mozgásba tartják a kör alakú szigetet. Így a környező résznek ütközve újra és újra leválnak róla az iszapos részek, amiktől esetleg nyugalomra lehetne.
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szegúk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mivel a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Imina sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanolyan ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem, sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz. Y'all ready?

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinoszéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a magyar és európai diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport Napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első, a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotin tapasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik, és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. Az egyik legnagyobb tévhit a papagájokról, hogy lehet őket egyedül is tartani. Ezek a madarak nagyon társas lények, szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek. Sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunkká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is elélhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem farktolaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfaj a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódot folytat, ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részeg papagájokat. Októberben találkozhattok velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába. Már a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, most mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát, hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jégkok itt Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőr ligák és a profi ligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes meszt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot, és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne, az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatal korában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIAS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykújján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yuxing Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.
2: 97.5.
3: All the time. Gosh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze. Legyen az egy betétdal, egy főcímdal, vagy esetleg egy kifejezetten filmhez írt zene, a legtöbbjük valószínűleg nem válna annyira ikonikussá, ha nem csendültek volna fel egy népszerű film közben. Most ezekből a dalokból mutatunk be néhányat.
1: A híres Pixies rockbanda 1988-ban debütált Surfer Rosa albumában hallhatták az emberek először a Where Is My Mind című dalt, ami a 90-es években gyakran volt felhasználva filmekben. A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where Is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where Is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják megragadni, és amikor az ember először hallja, örökre beleég az emlékezetébe az ikonikus basszus gitárhang, ami a dal hátterében szól.
0: A Hip to Be Square bizonyos szempontból kakukktojás, mivel nem igazán a dal lett híres, hanem a dal kritikája, amit az emberek az amerikai pszichóban a Christian Bale által eljátszott Patrick Bateman-től hallhattak. Ha valaki nem látta a filmet, valószínűleg az interneten elterjedt jelenetet láthatta, amelyben a már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to Be Square című dalt lejátszva hihetetlen lelkesedése magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
1: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott életstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
0: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált. Ez az a dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
1: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
0: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a One Republic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
1: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon.
2: Táskorádi.

0: 97.5 Utaska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánlórendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágakban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéles adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívást jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Virág Judit és Torma Zita. Beszéljünk a telefonfüggőségről.
1: Ahogy haladunk a korral, az élet számos pontjában egyre nagyobb szerepe van az elektronikának. Az oktatás számos részénél is nélkülözhetetlen a számítógép, hasonló gépek használata. Ahogy pedig a technológia fejlődött, egyre nagyobb érdeklődést mutatunk iránta. Mára már elképzelhetetlen lenne számunkra nélküle élni, épp ezért is alakult ki a legtöbb embernél ez iránti hatalmas érdeklődés, függőség.
0: Ami azonban problémának minősül, hogy ez ellen alig találnak jó megoldást. És eléggé elszomorító, hogy nem is akarnak ellene tenni. Dél-Kaliforniában már alapítottak egy gyógyintézetet a függőség legyőzésére. Az elnevezése pedig a függőségnek nomofóbia. Brit kutatók 2008-ban azonosították a nomofób embereket, akiknél idegességet tapasztalnak, amikor nincs hozzáférésük a mobil technológiához.
1: Megkérdeztünk titeket, egy nap átlagosan mennyit használjátok a telefonotokat?
2: Igazából ez változó szokott lenni, mivel a hétvége táján ez szokott 5-6 órára is kitolódni, viszont hétközben, amikor nincsen annyira időm, csak 1-2 órát szoktam.
3: Napi 1-2 órát szoktam használni a telefonomat, de mostanában megpróbálom maximum fél órára csökkenteni.
4: Hát én igazából nagyon sokat használom, mivel a Pokémon Go is live.
5: Én igazából próbálom minél kevesebbet használni, mert le akarok szokni róla, most egyre kevesebbet, de igazából annyira berögzült már ez a dolog nálam, hogy igazából észre sem veszem, hogyha sokat telefonozok, de leszokom, mondjuk úgymond.
6: Be kell varani elég sokat, szóval azon beszélgetek mindenkivel. Hát olyan 3 órát, hogyha így összeadogatjuk, akkor biztos.
7: Én nem túl gyakran használom, az ébreszt engem, tehát arra mindenképpen használom, viszont bemegyek az iskolába, beleteszem a táskámba, és sokszor, mikor megyek haza, akkor jut eszembe, hogy jaj, nem keresette valaki, vagy van-e SMS-em.
0: Egy mostani kísérlet azt találta, hogy a résztvevők, akik egyedül várakoztak egy teremben, átlagosan csak 44 másodpercig bírták telefonjaik nélkül. Egyes emberek félnek attól, hogyha nincsenek fent az interneten, lemaradnak a fontos eseményekről.
1: Megkérdeztünk titeket, mire használjátok a telefonotokat?
8: Hát általában a telefonálásra és YouTube-on szoktam még videókat nézni. Másra nem igazán szoktam használni. Néha játszok vele, de az eléggé meríti az aksit, szóval azt inkább hanyagolom.
6: Hát én azzal élek igazából. Szerintem mindenki azzal, hogy igazából az ott beszélget az ismerőseivel, mindenkivel. Hát néhány embernek vannak fajta játékok, amely hogyha unatkozik, akkor tölti az idejét, mint nekem pont nincs. Meg igazából, hát nekem az életem fényképekben rajta van az egész, szóval millió fotó.
9: Igazából mindenre, tehát azon szoktam tanulni, azon intézek úgy nagyjából mindent, amit tudok, közösségi oldalak, stb.
0: Ha túl sokat használod a telefonodat, akár alvászavarokat, koncentrációzavart, teljesítményhajatlást és súlyos esetben depressziót is okozhat.
10: 97.5 Táskarádió.
11: Táskarádió.
10: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egy egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakorlók időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghalatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányuk elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westland című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a koreai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavert és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park, vagy Park Chae-young, színpadi nevén Rosé, Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal színpadi nevén Liza Thaiföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, thai, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások thaiföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.
2: Hello, I'm Harry. 98.5.

0: Talking. 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. október 1-e. Fiatalok vitték színre a Csongor és Tünde című klasszikust Székesfehérváron. Zenés estet szerveznek a lánglelkű püspök emlékezetére. Mire valók a busz megállóban megjelent új fekete fémkeretek. A mikrofonnál Winter Diana. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájával mutatkozott be a Vörösmarty Színház Pelikán fészkében az Atlantis program két idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő. Az Atlantis program évről évre lehetőséget teremt arra, hogy a színjátszás iránt érdeklődő fiatalok ne csupán megmutassák tehetségüket, hanem közelebbről is megismerkedjenek a színházi alkotó folyamattal. A program idei két győztes csapata ezúttal közös vállalkozásra kapott lehetőséget. Vörösmarty Mihály egyik legismertebb drámai költeményét, a Csongor és Tündét vitték színre. A különleges produkció két önálló alkotói világot kapcsolt össze. Az első felvonást a Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre készítette el Molnár Anikó rendezésében, míg a második felvonást a Szent Imre Gimnázium Signum műhelyének diákjai állították színpadra a Nárai Szabó Lívia rendezésében. A felkészítő tanárok munkáját mentorok segítették, az István színkörrel Juhász Illés, a Signum műhely mellett pedig Soltész Rita és Matúz János dolgozott. A két diák színjátszó közösség eltérő színházi eszközökkel közelített Vörösmarty művéhez. Az István színkör Csongor belső utazását, a fény és a sötétség, valamint az egyén és a közösség közötti feszültséget elsősorban prózai helyzeteken keresztül bontotta ki. A Signum műhely a mozgásra, a tér megelevenítésére és a jelzésértékű szimbólumokra helyezett nagyobb hangsúlyt. A két megközelítés egyetlen előadással kapcsolódva irányította a figyelmet Vörösmarty máig érvényes kérdésére. Vajon a másik felünk keresése elvezethet-e saját magunkhoz? Csongor története ebben az értelmezésben egyszerre szólt a szerelem és az elérhetetlen teljesség kereséséről, valamint az önmagunkhoz vezető útról. Vándorlása során a Kalmár, a fejedelem és a tudós által képviselt életutak saját bizonytalanságaival és vágyaival szembesítették, miközben Mirigy és az ördögi erők újabb és újabb akadályokat állítottak Csongor és Tünde egymásra találása elé. Égi és földi, fény és sötétség, álom és valóság találkozott a fiatal alkotók közös színpadi világában. Az első felvonásban Martin Barnabás alakította Csongort, Simon Kimberly Diana Tündét, Kovács Lilla Ilmát, Szabó Áron Balgát, Rácz Lili pedig Mirigyet. A második felvonásban Csongor szerepében Frizenhan András, Tündeként Szűcs Boglárka, Balgaként Borbély Bálint István, Ilmaként Teobál Tina Adóra, Mirigyként pedig Kukov Szonya lépett színpadra. A Signum műhely felvonásának koreográfiáját Fekete Lilla Tímea és Szűcs Boglárka, látványát Heinold András és Kovács Kitti Alexa készítette. Zenét és dalszövegét Kovács Kitti Alexa jegyzi. A produkció munkájában Réti Anikó korrepetitorként, Balanet Sugóként és produkciós asszisztensként, Horváth Iza pedig ügyelőként vett részt. A szeptember 27-i bemutatóval a két diák színjátszó közösség több hónapos közös munkája ért célba a Pelikán fészek színpadán. A Csongor és Tünde ugyanakkor nem csupán két csapat találkozása volt. Két különböző színházi gondolkodásmód kapcsolódott össze benne, miközben a diákok saját kérdéseiken és saját színházi nyelvükön keresztül közelítettek Vörösmarty csaknem 200 éves művéhez. Az előadás októberben is megtekinthető két alkalommal. Az egyre hűvösebb őszi időben egy különleges program melegíteti át szívünket október 3-án szombaton 17 órakor a Prohászka Ottokár emléktemplomban, ahol a helyi karitás csoport szervezésében zenés estet szerveznek a lánglelkű püspök emlékezetére. Fellép a Székesfehérvári Ökumenikus Kórus, a Vörösmarty Kórus, a Szent Kristóf Ház Csengős Zenekara, Labant Ada Rózsa, a Fuvala művész és Somogyi Balázs, a Magyar Állami Operaház művésze, valamint Nagy Judit is. A belépés ingyenes, de szívesen fogadják a rászorulók támogatására nyújtott adományokat. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az emlékezés és a lánglelkű püspök példamutatása előtti tisztelgés mellett a rendezvény jótékonysági célt is szolgál. Az est folyamán a püspök kortársaitól származó közös élményeket megörökítő írások Nagy Judit színművész tolmácsolásában hangoznak majd el. A karnagyok Csekéné Bányai Erzsébet és Tóka Szabolcs. Konferá Perce Ilona. Az est Agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárul. A Prohászka Karitas csoport szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Mire valók a buszmegállókban megjelent új fekete fémkeretek? Több kérdés is érkezett a Városgondnoksághoz a buszmegállókban elhelyezett gyűrűs fémtartók kapcsán, amelyek a szemetesek fölött a megállótáblák oszlopán találhatóak. Ha várakozás közben kiürül egy visszaváltható palack vagy doboz, akkor kérik, ne a hulladék közé, a kukába dobják a flakont, hanem inkább az egyik ilyen újonnan kihelyezett tartóba kerüljön. A visszaváltható csomagolások elkülönítve így tisztábbak maradnak, nem keverednek a többi hulladék. Ez pedig megkönnyíti a szelektív begyűjtésüket és újrahasznosításukat is. Egy apró változtatás a buszmegállókban, amivel közösen tehetünk a tisztább környezetért, és közben az üres palackok is a megfelelő helyre kerülnek. Egy leselejtezett választási plakát, egy ecset és két szó, szép napot. Ennyiből indult Farkas Csaba Zoltán története, akit ma már rengetegen csak táblás srácként ismernek. Nem pénzért csinálja, nem tartozik semmilyen szervezethez, és nem akar senkinek semmit eladni. Egyszerűen kiáll az utcára néhány pozitív mondat. Legutóbb Székesfehérváron is Puszta Szabolcson próbált mosolyt csalni az emberek arcára. Ő maga sem gondolta, hogy néhány hét helyett egyszer egyfajta küldetéssé növi ki magát az ötlete. Egyre több helyre hívja. Iskolákban, kórházakban, rehabilitációs osztályokon és különböző közösségi rendezvényeken is megfordult már.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Október 3-án szombaton lesz a 14. Aszalvölgyi foci kupa a Túrozsáki Szabadidőparkban. 6 iskola csapatának részvételével rendezik a 14. Aszalvölgyi foci kupát október 3-án. A bajnokság mellett hagyományosan egészségmegőrző előadásokkal és különböző sportolási lehetőségekkel várják az érdeklődőket. Lesz közös edzés a Szabadidőparkban és a délelőtt folyamán környezeti tanácsadáson, egészségügyi szűréseken, általános állapot felmérésen, továbbá életmód tanácsadáson is részt vehetnek az érdeklődők. Az aszalvölgyi focikupán hagyományosan a Felsővárosi, a Hétvezér, a Zentai úti, a Kossuth Lajos, valamint a Szénatéri és a Vasvári Pál általános iskola 4. osztályos tanulóinak csapatai küzdenek meg egymással. A programok megvalósításában közreműködnek Rusznek Renáta edző, a Gaja Környezetvédő Egyesület, a Family Tree Triathlon és Szabadidő Sportegyesület, a Honvéd Szondi György Sportegyesület, a Mentaház Egészségközpont, a Lumó Pilates Stúdió és a Fejér Megyei Szabadidő Sport Egyesület. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendásá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta.
1: Azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáik nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk! Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeretben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák órában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröly cápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja átszázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri átszázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerek és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsák Roland és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsra 80 km/h is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatba maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak, alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartani. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól vetített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL Moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Miles Finer, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakesh Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ali Finer Miles húga, akit Javesha Leslie alakít, és Arthur Finer lelkész, Miles és Ali apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge, de láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Miles megrögzött ateista, apja lelkész. Miles podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Miles elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Miles számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Miles követni kezd és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Miles felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Miles számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozatban, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre? Táska Rádió. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me-

0: 9 brown eyes. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik, nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi. Versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad, nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér. Időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát, nem támasz, csak teher, és ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.
2: 97.5 Táskarád.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Tudtad, hogy már az ókorban is végeztek plasztikai műtéteket? A kifejezetten kozmetikai célú plasztikai műtétek mára már szinte teljesen hétköznapivá váltak. Azt azonban kevesebben tudják, hogy már az ókorban is végeztek ilyen beavatkozásokat, bár akkor még teljesen más céllal. A ma ismert plasztikai sebészet a világháborúkat követően alakult ki, évszázadokkal az első helyreállító beavatkozások után.
1: A tudományág a nevét a görög plastikos szóból kapta, amely jelentése formálni, vagy valaminek formát adni. Bár a sebészeti tökéletesítés gondolata viszonylag új keletű jelenség, a rekonstrukciós vagy helyreállító plasztikai sebészet már az ókorban ismert volt.
0: A legrégebb, ma ismert eljárások egy ókori egyiptomi orvosi szövegben jelennek meg. Az Edwin Smith papirusz sérülések sebészeti kezeléséről szóló írás egyetlen fennmaradt példánya. Ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása, egyben egyike a legrégebbi orvostudományi szakkönyveknek. A hieratikus írással írt papirusz Krisztus előtt 16. század környékén készülhetett.
1: Az írás részletes esettanulmányokat tartalmaz különféle sérülésekről és diagnózisokról, emellett pedig bemutatta, hogyan kezelték az egyiptomiak a sebeket és a csonttöréseket, és azt is, hogyan kell az orrot helyzetbe állítani egy orrsérülés esetén. Az egyiptomiak protéziseket is használtak. Egy ősi múmiánál találtak olyan lábúj protézist, amely segíthette egy nő járását.
0: Indiában találták meg a történészek a szépészeti célú plasztikai műtétek elődjének első leírását. Krisztus előtt 6. században az orvosok már olyan eljárásokat végeztek, amelyek nem különböztek a mai orrplasztikától. Egy indiai orvos leírta a bőrátültetések rendkívül fejlett technikáját is. Az ókori Indiában büntetésből eltávolították az órát annak, aki házasságtörést vagy egyéb törvénybe ütköző cselekményt követett el. Ez a szégyen nyilvános jele volt.
1: Az ókorban azonban nem csak az orrok jutottak főszerephez. Az első ismert ajakhasadék, azaz nyúlszáj operációt a 4. századi kínai orvosok már sikeresen elvégezték. Az ókori Róma sem maradhat ki a sorból, ahol Aulus Cornelius az első században dokumentált egy olyan eljárást, amely során a betegek szeme körüli bőrfelesleget sebészeti úton távolították el. Ezt ma szemhéjfiatalításnak nevezzük.
0: Az ókori világban a betegek az esztétikai vonzerő javítása helyett inkább valami szükséges javulást vártak ezektől a műtétektől. Tekintettel az ezekkel járó fájdalomra és kockázatokra, a lehetőséget a leginkább rászorulókra tartották fent. A beavatkozásokkor bor volt az érzéstelenítő.
1: A fejlődés ezt követően lelassult, és hosszú évszázadokon keresztül szinte ugyanazok az eljárások voltak a megszokottak. A modern csira elmélet fejlődése és az érzéstelenítés 19. századi feltalálása tette lehetővé a plasztikai műtétek olyanná formálását, amelyet manapság is ismerünk. A csira elmélet számos betegség és egészségi probléma jelenleg elfogadott tudományos elmélete.
0: Sok újítás és felfedezés mellett azonban volt egy másik, jóval szomorúbb tényező is, amely felgyorsította a plasztikai sebészet fejlődését, a háború. Az első világháború során az arcsérüléseket szenvedő betegek óriási száma, a fertőzések fejlődésével párosulva, lehetővé tette az orvosok számára, hogy innovatív, új technikákkal kísérletezzenek orvoslás közben.
1: A Queen Mary's kórháza volt a világháborúban az egyik első olyan egészségügyi intézmény, ahol bőr, csont és arcrekonstrukciós, valamint új sebvarrási technikák fejlődtek.
2: Te is beleférsz! Táskarádió!

0: kilencfejét a táskaradiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha esetleg tervezed, hogy meglátogatod az Eiffel-tornyot, néhány érdekesség, amit tudhatsz róla. Az Eiffel-torony franciául La Tour Eiffel, Párizs egyik jelképe. Nevét a tervező cég tulajdonosáról Gustave Eiffel mérnökről kapta. Az 1889-es évi világkiállításra készült, az eredeti tervek szerint a kiállítás után lebontották volna. A torony összmagassága 324 méter, ebből maga a torony 300 méter. Rászerelve 24 méterre magasodik egy TV adóantenna.
1: 10.100 tonna tömegű, 12.000 acéldalabból szelgecseléssel állították össze átmeneti jelleggel. Évente kb. 10 tonna festék kell felülete karbantartásához. A New Yorki Chrysler Building 1930-as fellépéséig a legmagasabb építmény volt a világon. Kezdetekben visszafogott Gustave Eiffel, magáévá tette kollégáinak ötletét, megvásárolva az 1884. szeptember 18-án befejezett szabadalmat.
0: Számára most a torony eladása volt a legfőbb feladata. Először a Fenty című tervvel Barcelona polgármesterét kereste meg az 1888-as világkiállításra, de ő a tervet kissé irreálisnak és főleg túlságosan költségesnek ítélve elutasította. Néhány építő még a torony építése közben elkezdett tiltakozni. Az építmény hihetetlen sebességgel épült, havonta 12 méterrel lett magasabb. Az építkezésen csak az elemek összeszerelése folyt, azok mindegyike a Levallois Perretti üzemben készült, és onnan szállították a helyszínre.
1: A munkálatokat éjjel-nappal ellenőriző vállalkozóknak az építkezés munkatársainak zajos sztrájkjával is szembe kellett néznie, mivel a sajátságos körülmények között végzett munka bére nem tükrözte a vállalt veszély mértékét. Eiffel, akinek csak egy gondolat járt a fejébe, határidőre elkészíteni a művet, elfogadta és megadta annak idején túlzottan magasnak számító béreket. 1888. július 14-én elérték a második emeletet, 1889. március 31-én pedig befejezték a harmadikat.
0: A torony mindig is megosztotta a franciákat. Sokan szeretik, de sokan kimondottan utálják. Becenevei is ezt tükrözik. Egyesek csúfságnak hívják, mások öreghölgynek. Többször le akarták bontani és felrobbantani. Viktor Lustig 1925-ben kétszer adta el ócskovasként. A második világháborúban a németek fegyvereket akartak belőle készíteni. Az Eiffel-torony sok megpróbáltatáson ment keresztül, de még ma is a világ egyik leghíresebb épületeként ismerjük. A híres torony 2007-ben a világ 7 új csodája jelöltjeként is indult, bár végül nem került be közéjük.
1: Első szintjét, amely 57 méter magasságban fekszik, 2014-ben teljesen felújították és átalakították. Többek közt átlátszó üveglapra cserélték a padlózat egyes részeit. Megújult a luxus étterem és az üzletek is. Hozzáférhetővé tették a bejárást mozgáskorlátozottak számára is, valamint az építmény energiaellátását is modernizálták.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kérj segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 000 kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat vett össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13 000 kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Gondoltad volna, hogy az agyunk többre is képes? Általában 10%-ot veszünk igénybe, pedig 2,5 gigabájtnyi a memóriánk tartalma. Nem lenne nehéz számunkra akár lebegni, varázsolni, vagy paranormális képességgel bírni, gondolatolvasás, láthatatlanság, stb. Ha többet tudnánk felhasználni az agyterületeinkből, állítják a New Age újkor mozgalom szószólói. Ugyanis 100 milliárd idegsejtünkkel mi is a filmekben látott speciális effekteket képesek lennénk megcsinálni. Például nemrég láttam a Lucy thriller akciófilmet főszerepben Scarlett Johansson és Morgan Freeman. Már csak a szereposztás miatt megéri megnézni, nem akarok spoilerezni, de eszméletlenül tetszett, mikor megszűnt létezni Lucy, és az összes tudást átadta egyetlen egy szuper pendrive-on a tudósoknak. Ezt úgy sikerült kiviteleznie, hogy agya 100%-át használta, ám ezzel a saját vesztébe rohant.
1: Nem csak kitalált forgatókönyv által lehet bizonyítani, hanem akár tudományosan is. Köztük Albert Einstein, aki ugyanezt vallotta. A mítosz onnan ered, hogy agysejtek kisebb részt tesznek ki, így a többit a tanuláshoz használjuk, neuronoktól eltérően működnek. Ebből adódóan írt a tanulmányát Dr. James V. Kalat, természetpszichológus. Nincs közvetlen összefüggés az agy teljesítménye és aktivitási szintje között, ez a megfigyelés megzavarhatta a tudósokat, hiszen valamelyik nagy tehetségű személy kevesebb aktivitást mutatott, mint az átlagos személyeké, viszont az ügyesebbeknek hatékonyabb az agyi összeköttetése.
0: Mégis vannak, akik ezt táfolják. Barry Gordon nevetségesnek nyilatkozta a feltevést. Végül Barry Bernstein, agysebész, 7 fajta okot hozott nyilvánosságra, melyben megdől az elképzelés. Mégis rajtunk áll, kinek hiszünk. Személy szerint én továbbra is azt gondolom, ez mind megtörténhet. A te rádiód. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki a sérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019.

0: két hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeon-jun, ismertelen Yeon-jun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soo-bin, ismertebb nevén Soo-bin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bong-kyu, ismertelen Bong-kyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bong-kyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénik címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Tae-hyun, ismertebb nevén Tae-hyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Tae-hyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az által eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaii-on született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen. Táskor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hege Milla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019. márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles a 2024. március 10-én megrendezett Oscar gálán megkapta az első Oscar díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzés és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a 4 fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette-szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Miközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz, internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk. Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyiségileg sem elhanyagolható.
1: Az alvászavaros betegek 15%-ánál valamilyen széles feszültség mutatkozik. A betegek túlnyomó része nem is érzékeli a nappali feszültséget, csak az alvászavar jelentkezésén keresztül érzi a problémát. Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásként alvászavart, de a túlzott koffeinfogyasztás is okozhat ilyen problémát.
0: Az alvászavarnak 4 nagy csoportja van. Az első a diszomnia. A legismertebb a diszomniák között az alvási apnoe szindróma, mely főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alvás elégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükben körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnoe szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvásra tör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, halucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni. Táskarádió.

0: 97.6 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Virághalmi Kristóf.
1: A Damnicki cukrászdába látogattunk el, ahol megtanultunk kóstolni és fagyit készíteni, sőt az idei versenyfagyiba is belekóstolhattunk.
2: Miből készül a fagyi?
3: Hát majd hátajöttök és meg tudom mutatni a műhelyből. Mindenünk természetes, nem használunk festékeket, aromákat, habosítóanyagot, semmiféle szintetikus dolgot, mindenünk teljesen természetes.
4: Melyik a legnépszerűbb ízű fagyitok?
3: Hát még mindig a vörösboros málna, utána, ha sorrendbe kellene tenni, akkor a csoki, a vanília, a sós karamell, pisztácia, citromeper. Egyébként ez a 6-7 fajta íz, amit elmondtam, egyébként a fagylat forgalmunknak körülbelül a felét kiteszi, a többi 80 íz, meg a másik fele.
4: Egy fagyi körülbelül mennyi idő alatt készül el?
3: Összetett dolog, mert vannak olyan ízek, amiket egyenként keverünk, van, ami meg egy úgynevezett alapból készül, és utólag ízesítjük. Hogyha egyenként készül, akkor a bekeverés, ízesítés az nagyjából egy negyed óra, a fagyasztás is nagyjából egy negyed óra, tehát nagyjából egy fél órát lehet számolni egy ízre. De attól függ, hogy ha a gyümölcs feldolgozást is beleszámoljuk, akkor lehet ez akár több óra is.
5: Melyik a legérdekesebb ízű fagyitok?
3: Nagyon sok zöldséges fagylaltunk van, amit említettem, hogy van kapros, joghurtos uborka, narancsos sült sütőtök, vagy bazsalikomos cékla, tehát vannak ilyen extrém ízek, vagy kukoricafagylalt esetleg, ezek nem szokványos ízek, máshol nem nagyon találhatóak meg.
1: Általában hány kilogramm fagyit készítenek el egy nap?
3: Hát hét elején azt mondom, hogy tehát egy gyengébb napon mondjuk 100 kilót, egy erősebb napon van, amikor 3-400 kiló is elkészül egy nap.
6: Most megtudhatjátok, hogyan érdemes kóstolni, és az, hogy az ízeket, az édes, savanyút, sóst, keserűt és az umamit nem a nyelvünkkel érezzük.
3: Biztos voltatok már úgy, hogy náthásak voltatok, jó kis taknyos be van az embernek dugóva az óra, akkor a legfinomabb húslevesnek sincs íze, ugye? Így van? Ez ezért van, mert nem érzitek az illatát. Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Na most ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy tehát kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Az a lényeg, hogy figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek. Tehát lehet érezni, ugye egyrészt meg lesz a kesernyés íz, lehet érezni fás, mohás, a karamellás, bármiféle ízeket, és amikor elengeditek az orrotokat, és vesztek egy levegőt, akkor utána, majd arra kíváncsi vagyok, hogy mi az az íz, amit érezni fogtok, be fog jönni még egy íz hozzá.
5: Azt nem árulhatjuk el, mi lesz az idei újdonság, de az biztos, hogy nagyon finom.
7: 97. Táskarádió.

0: minden hétfőt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Naár Barbara és Tokodi Blanka. A mai adásban Isabella Monőr színésznőt ismerhetitek meg az Instant családból.
1: Isabella Monőr 2001. július 10-én született Ohio-ban, Catherine és Patrick Monőr lányaként. Érdekesség, hogy Isabellának a spanyol az anyanyelve, az angol csak iskolás korában kezdte el tanulni, és sokat küzdött vele. Monőr kijelentette, hogy édesanyja származása miatt inkább perúinak tartja magát, mint sem amerikainak.
2: A Száz dolog a gimi előtt című televíziós sorozatból ismerhettük meg először, ahol C.G. Martint játszotta. Itt mindössze 13 éves volt. A szériát a Nickelodeon adta le 2014-ben. Ezután rengeteg filmben szerepelt, köztük a 2017-es Transformers az utolsó lovakban, valamint a 2018-ban bemutatott Instant család című filmben. Szintén 2018-ban játszott a Sicario 2 a Zsoldosban, majd 2019-ben a Dóra és az Elveszett Aranyvárosban és a Behavazva című filmben volt főszereplő.
0: Már kevesen tudjuk, de Isabella énekléssel és szinkronszínészkedéssel is foglalkozik. Szinkronszínészi pályafutása során legismertebb munkája az volt, amikor 2014 és 2017 között két hangját szólaltatta meg a Dóra és a Barátaiban. Énekkarrierje során két albumot adott ki. Az első 2015-ben jelent meg Stopping Time címmel, a második címe pedig egyszerűen csak Bella. Isabella Monőr énekelte még a Száz dolog a gimi előtt című sorozat főcímdalát, a Brand New Day-t.
1: Most pedig essen szó pár filmről, amiben a színésznő játszott. Először debütáló sorozatát, a Száz dolog a gimi előttet ismerhetitek meg. A szériában a három gyerekkori legjobb barát elindul egy küldetésre, hogy a legjobbat hozzák ki a felső tagozat utolsó két évéből. Ezt azzal tervezik megtenni, hogy készítenek egy listát száz dologról, amit el szeretnének érni, mielőtt gimnáziumba mennek. A listájuk és a tanácsadójuk segítségével átélik a felső tagozat jó és rossz időszakait.
2: Második, amit bemutattunk, az az Instant család. Ellie és Pete abból élnek, hogy házakat újítanak fel és eladják őket. Amikor felmerül a családalapítás ötlete, megrettenek a gondolattól, hogy vénszülők lesznek, mire gyerekük diplomázik. És vízből felmerül, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy 5 éves gyermeket, és úgy tennének, mintha már 5 éves szülők lennének. Amikor azonban komolyan foglalkozni kezdenek a témával, és rájönnek, hogy sok jót tehetnek vele, úgy döntenek, hogy nevelőszülőként magukhoz vesznek egy fiatal fiút vagy lányt. Meglepő módon azonban egy tinédzserrel találják meg a legjobban a közös hangot. Ráadásul ennek a tinédzser lánynak van még két kisebb testvére is. Fenntartásaik ellenére Ellie és Pete magukhoz veszik mindhárom csemetét. Ahogy az összetartó tesók befonódnak életük szövetébe, Ellie és Pete nevetések és könnyek közt tapasztalják meg, milyen is egy igazi család. A film érdekessége, hogy az író és rendező Színendőr saját életéből merítette az ihletet.
0: Utolsóként a Behavazva című filmről lájtunk pár szót. Hogy azt már a címből megtudjuk, a történet télen játszódik. A film 10 éves, a felnőtt kor kapujában álló középiskolásokról szól. A cselekmény több szálon fut, de a történet végén az összes tinédzser egy buliban köt ki együtt. Azonban az odavezető út a hirtelen jött hóvihar, illetve a szereplők életének okán igen nehézkes és izgalmas. Egy biztos, hogy a film végén, ahogy az általában lenni szokott, minden szereplő élete egyenesbe jön, és lehetséges, hogy még a szerelem is rájuk talált. Mi már tudjuk a választ, derítsd ki te is!
3: 97.5 All the time! Táskorád.

0: A Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinószéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteállazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörösmarty Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maraton megnyerő Tigst Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. A Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinószéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jázmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi bázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a magyar és európai diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport Napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Balázs.
1: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládét tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. A Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achillesína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most... Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dino széklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilmfesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Club-ban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi bázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonló kép, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diásport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diásport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diásport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diásport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterre lenne szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle, meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holla anyó rázta ki a tollas paplannyát. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, a még külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzékelt megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják, de az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fényesik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín, és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a te a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Jasmin, Virághalmi Lilla, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Petrovszki Gergely és Berzevici Dávid.
1: Vendégünk Kálán Kata, aki a Mosolyvár Lovarda alapítója.
2: Ő elmondta, hogyan indult a kapcsolata a lovakkal, és mesélt a központ alapításáról is.
3: Hogyan alapult meg a Lovarda?
4: Lovarda 2 éve alakult meg, amikor hazaköltöztek a lovak lovardából, és itthon tartottuk őket, és én nagyon szerettem akkor is gyerekekkel foglalkozni, illetve amit tanulok, én gyerekpszichológusnak készülök, az is nagyon közel áll hozzám, és mindig az volt a vágyom, hogy összekössem ezt a kettőt együtt. És akkor jött az ötlet, hogy ha már így úgyis itthon vannak a lovak, akkor ezt így el kéne indítani itthon, és akkor még csak egy lovunk, a Brutus volt, aki egyébként a hugomnak a lova, és ő már akkor régóta nem lovagolt rajta, és vele indult igazából a Mosolyvár. Szépen lassan kinyötte magát, most már 5 pónilovunk van, meg 2 nagylovunk, és sok gyerkőcünk, táborokat is tartunk már, úgyhogy szépen lassan elterjedt az egész, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam emiatt, hiszen most már így itt vagyunk, és tényleg táborokat is le tudunk bonyolítani, meg különböző rendezvényeket is.
3: És mikor jött az ötlet, hogy tábort szeretnétek tartani a gyerekeknek?
4: A tábor az tavaly nyáron indult. Igazából a szülők fogalmazták meg az igényt, hogy annyira tetszik nekik ez a lovas foglalkozás, ez a játékos lovas foglalkozás, hogy szeretnék, hogyha lenne egy ilyen tábor is, és akkor itt tavaly indult el, ez a második nyarunk, amikor csináljuk a táborokat, ezek tematikus táborok, ezen a nyáron mesetáborunk, állatterápiás táborunk, illetve mozgásfejlesztős táborunk van.
1: Miért pont a lovakkal szeretetek volna dolgozni?
4: Mint ahogy már említettem, így a lovak olyanok, mint a tükrök, és nagyon jó önismeretre, illetve a lovak azok az állatok, akik a biztonságot, a nyugalmat, a harmóniát sugározzák, és nagyon közel tudunk kerülni hozzájuk. Nekem a lószeretet már kiskorom óta megvan, így nem volt kérdés, hogy egész életemen át az életeim részei lesznek. És a másik oldal pedig az volt, hogy a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, így jött az, hogy ezt a kettőt kössük akkor össze.
5: És hogyan indult a kapcsolatod a lovakkal?
4: A kapcsolatom a lovakkal akkor indult, amikor még nem tudtam beszélni, és a családtagok között voltak lovak, és anyukám kivitt, akkor emlékszem, hogy tél volt, és ráültettek a lóra, és még beszélni se tudtam, de nagyon örültem. Én voltam az a gyerek, akinek

0: be, akikre azt mondom, hogy biztos, hogy itt fognak nálunk meghalni, mert annyira közel érzem már magamat hozzájuk.
1: Volt már valamilyen baleseted?
0: Igen, volt, hát ez a lovasportban előfordul, hiszen versenyszerűen is üzöm ezt a sportot, én díjugratást választottam, és amikor el akartam kezdeni ezt a versenyzést, választottam hozzá egy ehhez megfelelő lovat, hiszen nem mindegyik ló alkalmas a díjugratásra, például ezek a pónik inkább így a terápiás célra alkalmasak, és az a ló, amelyiket akkor választottam, vele nem volt jó a kapcsolatom. Így utólag már kiderült, hogy mi okozta ezt a kapcsolati nézeteltérést, és azóta ezt így már így javítottuk is, és én leestem akkor erről a lóról, eltörött a könyököm, meg a felkarom, 4-szer műtöttek, úgyhogy volt lovasbalesetem, de emellett még elmondhatom, hogy számtalanszor lépett rá a lábamra, többször hittem azt, hogy szerintem eltörött a lábujjam, de ezzel sosem mentem be a kórházba, meg is rúgott már a ló, ezek így előbb meg is harapott már, ezek előfordulnak, de hát ugye amikor állatokkal dolgozik az ember, vagy bármilyen veszélyes sportot űz, akkor ezek velejárói.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

95 Brown Eyes. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Gál Zsombor, Vörös Senge és Matkó Rebeka. Nincs jobb érzés, mikor pénteken hazaérsz, ledőlsz az ágyba és nézel valami jó filmet. Egy vizsgálás szerint az emberiség 98%-a ezt csinálja, de ebből 87%-a nem tudja, mit nézzem. Ha te is benne vagy a százalékban, akkor ajánlunk 5 filmet, amit mindenképpen néz meg egy kis nasi társaságában.

0: Az első a Dr. Sassy. Milyenek a szőke nők? Talán buták? Naívak? Kihívóak? El a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője kénytelen rájönni, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Szerelme elhagyja őt, mert politikus pályára készül, márpedig egy komoly joghallgató csak komoly barátnővel mutatkozhat. Elt azonban nem könnyű lerázni. Elhatározza, hogy bosszút áll hűtlen barátján és a világon. Felvételizik Amerika egyik legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. Igaz, hogy rózsaszín sapkái, szuper magas sarkú cipői, rúzsa és az illatos papíron beadott dolgozatai kissé megzavarják a tekintélyes intézményt. Ám amikor egy gyilkossággal vádolt aerobik oktató ügyében jól ápolt kezébe veszi a nyomozást, fokozatosan minden megváltozik körülötte. El nagy fákba vágja a fejszéjét. Szeretné, hogy szeressék, meg szeretné találni az igazi gyilkost, no meg a manikűröshöz is időben oda akar érni.
1: A második a kisasszonyok. A March lányok Joe, Meg, Amy és Beth Scanlan idillikus környezetben nőnek fel, anyuk szerető gondoskodásában. Háborúban lévő apjuk miatt kénytelenek a családfő nélkül boldogulni, ami ijesztő kihívás a férfi uralt a világban. Joe nagy álma, hogy regényíró legyen, és színes fantáziája, megírt darabjai rengeteg mulatságos pillanatot visznek a házba. Ám amikor a szomszéd birtokra visszatér Lori, és a lányok elmennek életük első báriába, a varázslatos játszadozás helyét átveszi a szerelem.
0: A harmadik a függetlenség napja. Az emberiséget először a történelme során a kihalás veszélye fenyegeti. Egy idegen földön kívüli faj indít inváziós támadást a föld ellen. Két célja van a támadóknak. Az emberi faj kiirtása és a föld bolygó erőforrásainak kimerítése. Az emberi faj viszont ezt nem tűri némán és felveszi a harcot a hódítókkal. Az ellenállás három ikonikus alakja, Stephen Hiller, kapitány, David Levinson, kábel-tv-szerelő és az Egyesült Államok elnöke Mr. Whitmore, akik a végsőkig is harcolnak, ha szükséges.
2: A negyedik az azt beszélik. Sarah, Jennifer Aniston, a New York-i újságíró már menyasszony, de halogatja a házasságot és nem szívesen utazik haza vidékre, a húga esküvőjére. Ám a vendégség másképp alakul, mint hitte. Megismerkedik egy milliómos charmőrrel, Beau Bureau-val, és bár eleinte úgy néz ki, szerelem lesz a dologból, ám a románc balul sül el. A férfi néhány megjegyzése alapján Sarah nyomozni kezd, és elképesztő családi titkokra derít fényt. Az ő nagymamája volt a Diploma előtt című, klasszikus vígjátékot ihlető történet hősnője.
3: Az ötödik és egyben utolsó a béke, szerelem és félreértés. Az ügyvéd Diane Manhattanben él két tini gyerekével. A házassága tönkrement, most kapta meg a válási papírokat. Úgy érzi, pihenésre van szüksége. Az anyjához mennek, akinek az állami északi részén van háza. A lányával ellentétben Grace örök hippi maradt, a városka alternatív kulturális közösségének nem hivatalos vezetője. Grace és Diana majd 20 éve nem beszélnek egymással. A lány nem tudta megbocsátani a szülő mulasztásait, miközben anyja és lánya egymást kóstolgatja, a gyerekek gyorsan barátot találnak.
4: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál
1: Ladány Lilla,
2: Pétervári Dávid,
3: Varga Sagát Csaba
0: és Fűrjes Csenge. Mai témánk az iskolai bántalmazás. Titeket bántalmaztak már az iskolában?
4: Hát engem bántalmaztak így 6 éven át folyamatosan, de nem olyan durván. Titeket?
2: Engem még nem.
3: Nekem egyszer beütött az egyik osztálytársam.
4: Elmondtátok már valakinek, például tanárnak, szülőnek vagy nagyszülőnek?
3: Lényegében ott volt a tanár mellettünk, szóval látta.
0: Nekem tudtak róla, hogy nem szeretnek annyira, de hogy konkrétan bántalmaztak, arról nem.
4: Nekem mindvégig tudtak róla a szüleim, minden nap meséltem nekik, szóval így tudták.
0: És mi történt?
4: Hát igazából nagyon sokat cikiztek azért, mert vörös hajam van, meg hogy ugye én halkabb típus vagyok, és hogy fiúval barátkozok, és folyamatosan azzal cikiztek, hogy biztosan szerelmesek vagyunk, meg hasonlók. Veled mi történt, Csabi?
3: Hát egyszer tesi órán elkezdtek verekedni a fiúk, és akkor én meggondolatlanságból oda mentem, én nem vagyok verekedős típus, és nagyon enyhén, de tényleg szerintem meg se érezte, belerúgtam egyet a bokájába, de nagyon gyengén. És akkor pont engem ugye a 15 gyerek közül kiválasztott, és akkor hát elkezdtem futni előle, aztán utolért, aztán beütött egyet.
4: Mi lett a következménye?
3: Utána jött be a tesi terembe a tanár, és akkor látta, hogy ott így mérések vagyunk egymásra. És akkor megkérdezte, hogy mi van, valami történt, az biztos, és akkor mondtam neki, hogy beütött, és akkor hosszasan beszélgettünk, eldöntöttük, hogy ki volt a hibás, meg ilyesmi. De egyébként ez az osztálytársam nagyon-nagyon verekedős típus, szóval szinte minden nap megverik egymást így a többi fiúval.
0: Lille, te hogy tudtad ezt egész végig feldolgozni, hogy 6 éven keresztül bántalmaztak?
4: Nekem nagyon nehéz volt, és szerintem még a mai napig nem dolgoztam fel teljesen. Bennem ez nagyon mély sebet hagyott, vagy nyomot hagyott. Igazából egész idő alatt nagyon, hát mondhatni, depressziós voltam, és nagyon nehezen dolgoztam fel a dolgokat. Rengeteget sírtam, rengeteget voltam egyedül, nagyon sokáig szomorú voltam.
3: És a szüleid hogyan segítettek?
4: Hát igazából mindenben támogattak, mondták, hogy ne foglalkozzak velük, barátkozzak nyugodtan ugye a többiekkel, akik még nem bántottak, és igazából így segítettek nekem.
0: Ugye a fizikai bántalmazásnak is van lelki traumája, és te ezt hogy élted meg?
3: Én mai napig nem szeretem ezt a srácot, mert nem értem, hogy miért verekedik, miért kell verekedni. Ő egyébként 4. óta jár a sulinkba, és azóta ezt csinálja. És mindenki fél tőle a lényegében. Dávid, nektek van ilyen az osztályban?
2: Szóval most jött hozzánk egy új srác 6. elején, és őt elég sokat piszkálják, előző iskolájában is sokat piszkálták.
4: És miért piszkálják?
2: Rengeteget szellent órán, meg olyan idegesítő, hogy mindenhova követ, de mégis olyan irritáló. De szerintem kibírható úgy, hogy ne kelljen piszkálni, de a többiek mégse bírják.
4: Nálunk is van egy ilyen gyerek, akit piszkálnak, rá azt mondják, hogy meleg, mert igazából egy kicsit halkabb, meg inkább lányokkal barátkozik, meg rengeteget krákok folyamatosan, futásnál kb. Fut 10 métert, és már rögtön liheg, pedig igazából nem is olyan duci, hanem elég vékony gyerekről van szó.
3: És hogy érzi magát a suliban?
4: Hát igazából nem tudom, mert eléggé egyedül van, mindig látom a fején, hogy egy kicsit szomorú, de néha szoktunk beszélgetni is, szóval nem tudom, hogy ez mennyire vidítja fel a napját, de igen, egyedül van.
3: És próbált már segítséget kérni?
4: Hát igazából még nem, mi szoktuk mondani neki, hogy nyugodtan menjen oda, barátkozzon másokkal is, ha nem is szimpatikus, akkor is legalább menjen oda, próbálja meg. De ő azt mondta, hogy neki vannak barátai az iskolán kívül is, de neki innen senki nem szimpatikus, ezért inkább meg se próbálja.
0: Ugye én is a Lillával ugye egy osztályba járok, és hát ugye ő az osztálytársam szintén, és én igazából azért nem szeretem, mert tényleg ilyen nagyon kisgyerekes, és állandóan a Lillán lóg, és nagyon idegesítő. És hiába mondjuk neki, hogy barátkozzon, ő nem hajlandó senkivel se barátkozni, és utána meg azért nyavajok, hogy egyedül van.
3: Nekem nagyon érdekes, mert van az osztályomban egy lány, aki nem beszél, és már 6 éve nem beszél, meg se szólal. És otthon beszél, de az iskolában nem. De úgyhogy semmi szóbeli, sehol se szólal meg. És tényleg még sose hallottuk a 6 év alatt.
4: Bántják a többiek?
3: Nem, ő is ilyen visszahúzódó, nem nagyon szokott oda menni senkihez, csak ül a helyén, és annyi. Nem szoktuk bántani.
4: Igen, én a Csabával járok egy suliba, és hallottam már erről a lányról.
0: Én egyszer beszéltem is vele, és hát megpróbáltam rávenni, hogy beszéljen, de nekem sem volt hajlandó semmit sem mondani.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinted Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Oktober Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszus gitározni kezdett.
1: Buzz Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszus gitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmus gitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszus gitára. Mivel a balkezes basszus gitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alak történetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelme Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Minden este 6-tól 10-ig Hello! A Táska Rádió esti showja.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és Székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a Barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-szína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Plegykák és a tezerét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtok fel a japánok.
1: Mint tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája a következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak. Szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?
3: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a Hell

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kirúgható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem. Mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszéllyel volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 ezer forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rá a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, emberre nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra. De kiemelték, hogy úttörő munkáig fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az emberre veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van. Viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod, ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen, nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk

0: javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
1: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja. Coming home.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrál volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettség után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénéjével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez áterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London, ezentúl lámbalázas, de próbálja folyamatosan leküzdeni, főleg a koncertjein, és, ami talán a legmeglepőbb, hogy rajong az idősebb férfiakért.
3: Táskarádió. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antonia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra. Ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk. Csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsba volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem megy el a gurulóút, és a gurulóútról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a gurulóúton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepülte az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk, tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek kis repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végül is hasonlít az autójogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába? Van-e valami feltétel a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanazok.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Helló.
4: Nagy csapat végül szétszédett, szóval Phoenixnek egyedül kellett védelmezni a várost, de egyre többször balhézott össze a rendőrsége, és gyakran tartóztatták le őt a bűnözők helyett.
0: Hős karrierje koporsójába végül az verte a szöget, amikor 2020-ban lebukott azzal, hogy drogot próbált eladni egy rendőrnek. Rövid ideig a börtönben ült, majd szabadulása után végleg visszavonult mind a ketrechartos léttől, mind a szuperhősködéstől. Táskarádió.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dino széklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek, a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science Szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mással hangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mással hangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mással hangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mással hangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottoja az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából másfél méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel, valamint ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalás. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek hajhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapítatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz. 97.5 All the time.

0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Jákli Marcell és Hajmási Kristóf. Én személy szerint már kisgyerekkorom óta segítek, ahol tudok a saját család gazdaságunkban. Láttam, hogy nagyszüleim, szüleim hétvégétől ünnepnaptól függetlenül vesznek részt ebben a munkában, mert a növénytermesztésnek meghatározott rendje van. A fiatalok többsége lehet nem túl szívesen lenne a mezőgazdaságban dolgozó.
1: Sok ember úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban túl sok a fizikai munkát kell végezni. Manapság azonban ez már jól gépesített, de szükség van az emberi munkára is. Számos technikai eszköz, fülművelő és betakarító gép elérhető a legtöbb

0: viszontáról, hanem várni kell egy alkatrész megérkezésére. Ezek az esetek miatt sok pénzt lehet veszíteni, mivel a mezőgazdaságban az idő pénz.
1: Nagyon sokat kell befektetni a mezőgazdaságban. A pénzköltés olyan, mint egy banki befektetés. Minél többet költ az ember a földre, annál többet hozhat vissza majd a következő szezonban.
0: Sokat számít az adott évi időjárás is. A termés jó részt az időjárástól függ, egy szárazabb év nagyon nagy veszteséget tud eredményezni. Ha az időjárás jól alakul, akkor is van sok más tényező, ami el tudja rontani az évi termést. Szerencsére mindenki, aki a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgozik, segít a másiknak. A vadászok gazdáknak, a felvásárlók a termelőknek, és fordítva is.
1: Ezek után az érvek után te lennél gazda? Küld el nekünk SMS-ben a 0629-445-135-ös telefonszámra.
2: Minden este 6-tól 10-ig Hello! A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágycsökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja a mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfolytsd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektin tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágy csökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vérzsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül olyan is, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor rátör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibos, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagadd magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúság érzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csík Rézi. A magyar konyha. A magyar konyha gazdag és változatos, ismert különleges ízekről és hagyományokról. Néhány jellemző étel és jellegzetes a magyar konyháról. Gulyás. Gulyásleves. Ez egy hagyományos magyar marha pörkölt leves, amely tartalmaz húst, zöldségeket, paprikát és fűszereket. Pörkölt. Egy másik húsétel általában marhahúsból készült, amelyet hagymával, paprikával és fűszerekkel főznek össze.
1: Lángos. Egy főtt vagy sütött kenyértészta, amelyek fokhagymás tejföllel és reszelt sajttal szolgálnak fel. Töltött káposzta. Savanyú káposzta leveleket töltenek húsos rizses töltelékkel, majd lassan főzik paradicsomos alapon.
0: Halászlé. Egy erős, paprikás hallevest jelent. Általában pontyból vagy más édes vízi halakból készül. Kolbász és hurka. Különféle húsokból készült kolbászok és hurkák, amelyeket hagyományosan sütnek vagy főznek.
1: Pogácsa. Apró pogácsa formájú péksütemény, amelyet lát édes vagy sós, sajtos vagy húsos. Dobostorta. Egy réteges, krémes torta, melyet karamellizált cukorral díszítenek.
0: Tokaji borok. A magyarországi Tokaj hegyalja borvidék híres édes fehér borairól, például az Aszúról. Palacsinta. Hortobágyi palacsinta. A hagyományos palacsinták mellett a hortobágyi palacsinta is ismert, amelyet húsos töltelékekkel és tejfölel tálalnak. Ezek csak néhány példa a magyar konyha gazdaságára és változatosságára. A magyar ételek gyakran hangsúlyozzák az ízeket, a fűszereket és a hagyományosan elkészített módszereket.
1: A halászlé a magyar konyha egyik jellegzetes halszármazékú levese, amely erőteljesen fűszeres és pikáns ízű. A hagyományosan használt halak általában édesvízi halfajták, például ponty, harcsa, kecsege vagy süllő. A leves egyik fő jellegzetessége az erős paprikával való fűszerezése.
0: A halászlét általában friss hagymával, paprikával, paradicsommal és egyéb zöldségekkel készítenek. A leves hagyományosan szabályos folyamatban készül, és több órán keresztül főznek benne. A halakat az utolsó fázisban adják hozzá, hogy megőrizzék azoknak az ízét és állagát. A leves elkészítésekor gyakran használnak piros paprikát, amely felelős a karakteres színért és az erős ízért.
1: Egyes régiókban készítik a halászlevet halászhálóban is, hagyományos módon. A leves legtöbbször friss kenyérrel, esetleg tejföllel tálalják. Fontos megjegyezni, hogy a halászlé receptjei változhatnak a különböző régiókban és családoknál, és mindenki hozzáadhatja a saját kreativitását a kedvenc ízei érdekében. És neked mi a kedvenc magyar ételed?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Biztos már mindannyian csináltatok olyat, hogy egy évadnyi sorozat részt lenyomtatok néhány nap alatt. Na, ezt nevezzük úgy, hogy darálás. De a Netflix meghatározása szerint már az is annak számít, ha 2-3 részt egymás után megnézünk.
0: De melyik a jobb? Darálni vagy szüneteket hagyni a részek között? Konkrét válasz nincs erre a kérdésre. Inkább mindenki maga dönti el, hogy hogyan szeret sorozatozni. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy miért jó megállás nélkül pörgetni a részeket, meg azt is, hogy ebből mennyi bajunk lehet.
1: Előnyök. A legjobb dolog abban, ha egymás után falod a részeket, az az, hogy nem kell izgulnod olyan sokáig. Sokak utálják, amikor úgy ér véget az egyik rész, hogy valakit lelőnek, aztán jobb esetben egy hetet, rosszabb esetben akár éveket is várnunk kell a következő részig.
0: Az, hogy néhány nap alatt letudunk egy egész évadot, azért is jó, mert nem kell éves tervet készítenünk arról, hogy melyik nap mit nézünk. Ha mégis hétről hétre akarunk nézni valamit, akkor fel kell készülnünk arra, hogy minden héten 45 percet feláldozunk az időnkből, amit nem mindenki engedhet meg magának.
1: Például vizsgaidőszakban, érettségikor, vagy amikor a tanárok mindenből iratni akarnak, akkor nem biztos, hogy pont arra lesz időnk, hogy sorozatozzunk. Ilyenkor aztán feltorlódnak a részek, és a végén úgy is darálnunk kell. Szóval, ha valaki több sorozatot néz egymás mellett, annak kemény feladat mindent belepaszírozni 24 órába.
0: Hátrányok. Gyorsan ráfüggünk a dolgokra, ez a sorozatoknál sincs máshogy. Ha több évadot darálsz le egyszerre, és utána hirtelen elfogynak a részek, akkor kisebb elvonási tüneteid is lehetnek. Persze nem fogsz egész nap az ágyban lázasan fetrengeni, és hányni sem, viszont vágyni fogsz az új részekre, amik egyszerűen nem jönnek. Kiidegelő érzés lehet.
1: Az sem túl nagy előny, hogyha nagy maratonokat indítasz, akkor teljesen antiszociális lehetsz a végére. Amikor olyan izgalmak jönnek egymás után, hogy inkább lemondod a találkákat a haverokkal, csak azért, hogy megnézhess még egy részt, akkor gyorsan elvágod magad a külvilágtól. Aztán napközben is már csak az jár a fejedben, hogy vajon mi lesz a következő részben, és mikor tudod már megnézni, ami kihat majd a napközbeni teljesítményedre is.
0: Ha meg egyszer hazaérsz, akkor azonnal belevágod magad a sorozatozásba, és semmi más nem csinálsz. Durván sok időt el lehet úgy pazarolni, ha megnézel napi 4-5 részt. Ha a 41 perces átlagot nézzük, akkor ez úgy 3-4 órát jelent, ha nem tartasz szüneteket.
1: De nem csak az időt lehet nagyon hatékonyan elrontani, hanem magát a sorozatot is. Sokszor van az úgy, hogy az első epizódok annyira izgalmasak, hogy csak faljuk a részeket. Viszont ha teljesen hozzászokunk a sorozat tempójához, akkor ez már nem lesz izgi, hiába jönnek nagy csavarok.
0: És ami a legdurvább, túlzott sorozatozás az egészségedben is kár tehet. Persze nem attól lehetsz beteg, hogy túl sokat nézed a képernyőket, bár ez a szemednek nem tesz túl jót, hanem attól, hogy túl sokat ülsz egy helyzetben. A mozgáshiány miatt különböző keringési panaszok alakulhatnak ki, amik végső esetben akár szívrohamhoz is vezethetnek.
1: Egy friss kutatás szerint azok, akik sokat ülnek a tévé előtt, kétszeresen növelhetik a korai halálozás kockázatát. Azok sincsenek ettől biztonságban, akik hetente néhányszor leugranak a kondiba. Inkább tarts szüneteket a részek között, és nyújtozz egyet, sétáltass meg a kutyádat.
0: Most akkor melyik a jobb? Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz. Magatok érzitek, hogy ti milyen időközönként szerettek sorozatozni. Vannak, akiknek naponta szüksége van az új részekre, de valakinek csak hetente.
1: Egy dolog biztos, a darálás sem szabad túlzásba vinni, mert minden bajunk lehet belőle. Ha más nem rémít el az újabb darálástól, akkor gondolj arra, hogy így gyorsabban a végére érsz a sorozatnak, és utána nem lesz mit nézned.
2: Sztorik, pletykák és a te szerint. Ez a Hely.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel. Szóval amint lehetett, 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szerettem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából, sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteállazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. A Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilleszína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használt a nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 ezer profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uránuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriás bolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magok egy vízből, ammóniából és metálljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémánt esőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uránusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb, 150 gigapaszkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart és nagyobb gyémántokat eredményez.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai. De ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések, de mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni.
3: Táska Rádió. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Márté. A mai adásban a mikrohullámos sütő történetét ismerhetitek meg. A mikrohullámos sütő egy olyan találmány, ami már teljesen hétköznapinak számít, hiszen hol máshol melegítenénk a maradék vasárnapi pörköltet, hanem a mikróban. Ha nem lenne mikró, akkor vagy fél órán keresztül melegítenék az egy adag ételt, vagy a hideg töltött káposztától nem szabadulnánk a WC-ből. Bármennyire is meglepő, a hétköznapi mikrohullámos sütő feltalálása nem szükségből, hanem egy véletlen folyamán került előtérbe.
1: 1945-ben egy amerikai mérnök, Percy Spencer, egy olyan radar technológián dolgozott, ami mikrohullámokat használ, hogy érzékelje az ellenséges hajókat és repülőgépeket. Egy nap Spencer észrevette, hogy a nagy erősségű mikrohullámok megolvasztották a zsebében levő csokoládét. Ezután megpróbálta a mikrohullámot kukorica patogtatásához is felhasználni, így a patogatott kukorica volt az első étel, amit kipróbáltak a mikróban. A második kísérlet a tojás melegítése volt, ami Percy Spencer szeme láttára robbant szakatokra. Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott.
1: Észak-Amerikában a mai napig a legnépszerűbb mikrós étel a popcorn.
0: 1946-ban szabadalmaztatták az első mikrohullámos sütőt, 1947-ben megépítették az első olyan darabot, amelyik 1,8 méter magas volt és 340 kg-ot nyomott. Ez a gépezet vízszűtéssel működött, teljesítménye 3000 watt volt. 1965-ben szabadalmaztatták az akkorra már 1600 watt teljesítményre csökkentett gépet. Az első mikrót 2-3000 dolláros áron adták Amerikában.
1: Az első mikrohullámos sütőket főleg utasszállító repülőgépeken használták előszeretettel. A 60-as évekre már csökkentették ezeknek a masináknak az árát, szóval most már a lakások 95%-ában megtalálható ez az eszköz.
0: Sütő működése viszonylag egyszerű. Mikrohullám segítségével forgatja és rezgeti a melegítendő anyag dipólus molekuláit, aminek következtében az étel belsejében súrlódási hő fejlődik, és ez melegíti fel az ételt.
1: Miket nem ajánlott mikróba tenni? Kemény tojást, mosogató szivacsot, bármilyen fémet, bizonyos műanyag tálakat erősen nem ajánlott melegíteni.
0: Ez lenne hát a mikrohullámos sütő nagyívű története. Nektek is van történetetek, hogy mit raktatok bele a mikróba, amit nem szabadott volna, írjátok meg. 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Hauki Hanna. 2020. szeptemberében jelent meg Netflixen a Julie and the Phantoms című sorozat első évada, ami az azonos nevű 2011-es brazil ifjúsági komédiát vette alapul. Az Emmy-díjas Kenny Ortega rendezte, akit sokan ismerhetnek a High School Musical-es, illetve Dirty Dancing-es munkájáról. Így persze a célközönséget és a hangvételt sem nehéz kitalálni, sőt az sem, hogy milyen zenékre érdemes számítani. A sorozat a fiatalságot célozza meg, de annyira könnyed és szórakoztató, hogy bárki tehet vele egy próbát.
1: A sorozat a címszereplő Julie-ról szól, akiből eltűnt a zene szeretete, miután meghalt édesanyja, de feltűnik három fiú, és minden megváltozik az életében. Az első rész 1995-ben kezdődik, amikor a Sunset Curve nevű banda éppen az Orpheum szórakozó helyen életük eddigi legfontosabb fellépésére próbálnak. Bobby, az egyik tag, a próba után ott maradt flörtölni a pultossal, amíg Luke, Alex és Reggie elmentek hotdogot enni, hogy ünnepeljenek. A következő kép egy mentőt mutat, amiből kiderül, hogy meghalt a kételmérgezésben.
0: A történet 2020-ban folytatódik Julie iskolájában. Mivel fél éve nem tudott zenélni, ezért bármennyire is szeretne a tanár segíteni neki, ki kell rúgnia a zeneprogramból. Este a garázsukban, ami egyben anyukájának a zenestúdiója is, talált egy CD-t, amit meghallgatott. Hangos kiabálással kísérve megjelent a három srác szelleme. Julie először ki volt akadva, de egy kis győzködés után megengedte nekik, hogy a stúdióban maradjanak.
1: Másnap reggel Julie végre újra tudott zenélni, és elénekelte az utolsó dalt, amit édesanyja írt neki. Luke miután meghallotta, hogy milyen tehetséges, odaadta neki az egyik számot, amit még ő írt, hogy ezzel fellépjen az iskolában, és visszaszerezze a helyét a zeneprogramban. A refrénnél a fantomok is becsatlakoztak hozzá, és kiderült, hogy amikor Julie-val zenélnek, akkor látják és hallják őket mások is.
0: Ezután összeálltak egy bandába, és így jött létre a Julie and the Phantoms. Időközben kiderült, hogy volt társuk Bobby ellopta az összes számot, amiket Luke írt. Kihozta a saját neve alatt, és most egy multimilliómos rock legenda. Bosszúból a három szellemsrác elment egy másik szellemhez, aki megígérte, hogy láthatóvá teszi őket majd. Kélek.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenniker Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határa csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk. Mert amatőr sofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkélkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedett. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübörgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16,5 évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltése alatt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét!

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Hubert Richard. A Forma 1 2021-es világbajnoka Max Verstappen. Holland születésű Max szülei révén beleszületett ebbe a benzingőzös életbe, hiszen anyja sikeres gokárt versenyző volt, míg apja egészen a Forma 1-ig jutott. 4 éves korában kezdett el gokártozni, bár az apja még várni akart ezzel, amíg 6 éves nem lesz. Egész Európát bejárta, és minden, amit lehetett, meg is nyert. A család még a nyaralásokat is úgy szervezte, hogy a fiatal Verstappen versenyezni tudjon az olasz, francia vagy éppen a német gokárt pályák egyikén. Legnagyobb támogatója Josh, az apja, aki végigkísérte Max-et, tanácsot adott neki és segítette. Egy szóval mentorálta, ezért a fiú mindig hálás volt neki.
1: Miután a gokárt versenyek után ő és az apja úgy gondolták, hogy ideje szintet lépni, szembesültek azzal a problémával, ami minden feltörekvő versenyzőt befolyásol, a pénzzel. Végül 2014-ben bekerült a Formula 3-ba egy holland istállóhoz, de ettől még neki is fizetnie kellett ahhoz, hogy ott versenyezhessen. Végül találtak valakit, aki kifizette ezt, de csak kölcsönbe kapták meg az összeget, ha Max az F1-be kerül, vissza kell majd fizetnie. Nem sokáig kellett viszont fizetnie a befektetőnek, hiszen még abban az évben, amikor elkezdett az F3-ban versenyezni, bekerült a Red Bull Junior Teamhez, amely a tehetségek felkarolásával foglalkozik. Ugyan nem nyerte meg az első F3-as szezonját, de lehetőséget kapott, hogy a Formula 1-ben versenyezzen.
0: Minden idők legfiatalabbjaként 16 évesen vezetett először Forma 1-es autót, akkor még csak tesztpilótaként. 2015-ben pedig megkezdte az első F1-es szezonját a Toro Rossznál. Első futamán motorhiba miatt nem ért célba, azonban második futamán a 7. helyen végzett, ezzel a legfiatalabb pontszerző lett 17 évesen.
1: 2016-ban ugyan a Toro Rossonnál kezdte a szezont, de átültették a Red Bullhoz. Remekül sikerült számára az új autóval való bemutatkozás, hiszen első versenyét meg is nyerte vele. Igaz, ehhez hozzájárult, hogy az ekkor egyeduralkodó Mercedesek kiestek, de így is vitathatatlanul remek teljesítmény volt ez egy új autóban ilyen fiatalon. 2017-ben 7-szer kiesett, de több győzelme is volt. A következő évben jobban teljesített, mint az előzőekben. Volt egy ütközése Okonnal, ami lökdösödésbe torkolott, de nem lett belőle baj. Ebben az évben jelentette be Daniel Ricciardo a távozását a Red Bulltól. Ezután, mintha megnyugodott volna Max, kevesebb veszélyes előzést vállalt és tovább látott, mint a következő kanyar. Vagyis megtanult hosszú távon gondolkodni.
0: 2019-től ő lett a Red Bull rangidős pilótája. 19-ben a Hungaroringen szerezte meg az első pole pozícióját, mely igen sokat váratott magára, hiszen már 4 éve a Forma 1-ben versenyzett, és több győzelme is volt. 2020-ban a koronavírus miatt csak később rajtolt a Forma 1. Verstappen ugyan a Mercedeseket nem tudta legyőzni, de a pontversenyben mindenki más maga mögé utasított.
1: 2021. Ez az az év, amit valószínűleg sokan nem fognak elfelejteni. Egész évben hihetetlenül szoros versenyben volt Verstappen a 7-szeres világbajnok Lewis Hamiltonnal szemben, aki egy Mercedest vezetett. A legnagyobb pontkülönbség 32 pont volt közöttük Max javára, ami igencsak kevés. Verstappen 3-szor kiesett, de csak 1-szer az ő hibájából. Az utolsó versenyen ugyanannyi ponttal álltak rajthoz. Ugyan Hamilton indult a második helyről, de a futam alatt szinte végig vezetett. Egy baleset miatt viszont safety car mögött haladtak egy ideig, de végül elengedték őket az utolsó pár körre. Miután újra beleadhatták teljes erejüket a versenyzésbe, Max a sokkal jobb állapotban lévő gumikkal megelőzte ellenfelét. Így megnyerte az Abu Dhabi nagy díjat, és vele az első világbajnoki címét. Sokan nem tartják fennnek, ahogyan megnyerte az utolsó versenyt, de egy dolgot senki sem tagadhat le. Max egy remek pilóta, aki a rá nehezkedő hatalmas stresszt jól kezelte, és egész évben remekül teljesített.
0: Te szoktál Forma 1-et nézni? Ha igen, ki a kedvenced? Írd meg nekünk Facebook oldalunkra. 97.5

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinoszéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Fosszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a magyar és európai diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport Napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13000 km hosszú felhősáv szelte át a bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyi intézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maratont megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban a hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. A Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: szerinted miért kapod reggelen te, hogy
1: Rozi Hozbort? Hat tükör előtt Van Gogh festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok kép egy váltáska. Már hiszem, hogy vas erelem első látásra.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gleccserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jég titkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók három hetet töltöttek a norvégiai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gleccserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ez évi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markomann háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1850 éve eltűnt város maradványait Alsó-Ausztriában találták meg a római birodalom határát jelentő Duna közelében. A vizsgálatok alapján a település épített infrastruktúrája mintegy 25-30 hektáron terülhetett el, és kiterjedt úthálózattal, temetővel, valamint egy 8000 néző befogadására alkalmas amfiteátrummal rendelkezhetett. James Arthur a sebezhetőséget állítja a zenéje központjába. A szerzemény az önértékelésről szól, arról, hogy legyen bátorságunk hűnek lenni önmagunkhoz, és elengedni azokat a dolgokat, amelyekre nem érdemes energiát pazarolni. James Arthur új dalát rajongóinak egy része már jól ismeri. Az énekes az elmúlt hónapokban több koncertjén is előadta a Waste My Tears-t. A közönség reakciója egyértelmű volt, és a rajongók ezrei kezdték követelni a közösségi médiában, hogy a dal hivatalosan is megjelenjen. A Waste My Tears James Arthur első új szóló kiadványa a tavaly megjelent Pisces című albuma óta. A lemez tovább erősítette az énekes figyelemre méltó sikersorozatát a brit slágerlistákon. Mind a hat stúdióalbuma bekerült a brit albumista első három helyezettje közé. A Back From The Edge és a Bittersweet Love pedig az Official Chart élére került. 9. alkalommal csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a Gyereket Magasba, Karjainkban a Jövő elnevezésű országos kezdeményezéshez a Széna Egyesület a családokért. A kezdeményezés célja, hogy egy közös látványos gesztussal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes belevágni a család alapításba. A rendezvény megnyitóján Kovács Zsoltné, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket. A programon jelen volt Szontagné Kovács Erika, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzati képviselője is, aki unokájával együtt maga is részt vett a közös gyermekemelésben.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: 5 ország részvételével került megrendezésre a szlovéniai Ptújba az U16 válogatott viadal. A magyar válogatott mindössze másfél ponttal maradt le az összetett pontverseny első helyéről. 3 marakos versenyző is dobogóra állhatott. A 15 évesek válogatott viadalán 6 fehérvári állt rajthoz, még a 12-13 éves fiúk csapata az összetett országos bajnokságon ünnepelhettek aranyérmet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, szép laki Emma Szigül Barnabás.
1: A környezetszennyezés, a klímaváltozás és a túlnépesedés következtében egyre több állatfaj veszíti el eredeti élőhelyét és sodródik a kihalás szélére. Ez alól Magyarország sem kivétel. A hazai veszélyeztetett állatok közt egyaránt vannak gerinces és gerinctelen fajok.
0: Kevesen tudják, de a magyarság mondáiban turulként emlegetett kerecsensólyom egyet száma is végzetesen csökkent. Már a kicsi az esélye, hogy a szabadban megpillantjunk egy kerecsensólymot. Csak alig több mint 100 pár fészke hazánkban, és a legutóbbi felmérés szerint 42 pár töltötte itt a telet is. A mondavilágunkban turulként emlegetett madár az eurázsiai sztyepp és vidékek őshonos faja.
1: Nála is ritkább állatfaj a kizárólag Magyarországon előforduló rákosi vipera. A rejtőzködő életmódú kígyó a hazai fauna legveszélyeztetebb állata. A legfeljebb 500 példányt számláló populáció egyedeinek mérge, gyenge, mélycsípéshez hasonlítható.
0: Magyarországon a kihalás szélén áll egy délvidéki földkutya is. A vakontúráshoz hasonló halmokat ásó rágcsáló megmaradt populációja 300 körüli példányt tesz ki. Az előbb említett három faj mindegyikének eszmei értéke 1 millió forint.
1: A hazánkban élő egyik legritkább halfaj egy lazacféle, a dunai galóca, amely a gyorsfolyású vizeket kedveli, a Duna mellett, a Tisza felső szakaszán és a Dráva-Mura vízrendszerében élnek kisebb állományai. Az akár 2 méteres hozt és fél mázsát is elérő halfaj eszmei értéke 100 000 forint.
0: Ugyanennyi az eszmei érték egy Kárpát-medencében élő ízeltlábúnak is. A 3,5 centire megnövő zempléni futrinka a futóbogarak családjába tartozik. Főleg hegyvidéki erdőkben él, hazánkban a zempléni hegység mellett a Cserhátban és a Bodrog közben is fellehető.
1: Hogy ennek a kihalás sorozatnak a végéhez érjünk, ne pusztítsátok, hanem védjétek a természetet és az állatokat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin. Ma a hajmosás helyes lépéseiről lesz szó.
1: A hajmosás nem ér fel egy két ismeretlenes egyenlettel, viszonylag egyszerű a képlete. Dörzsöl, lemos, ismétel. Mégis kevesen tudják, hogy a szép hajtitka a hajmosás mikéntjében rejlik. Erről pedig akkor is tanulhatsz még, ha az olyan egyszerű, mint az egyszer egy.
0: Első hiba. A sampon a legfontosabb része a hajmosásnak. Megveheted a piacon kapható legdrágább sampont is, az nem ér semmit, ha nem használod helyesen. A fejbőr és a haj gondos átmasszírozása és az öblítés legalább olyan fontos, mint maga a sampon. A fejbőrt soha ne körömmel dörzsöld, használd a puha új begyeket. A masszírozás fontos, mert eközben ledörzsölöd a fejbőrről a verejték és a fagyumirigyek váladékát, a balzsam, a hajformázók maradványait is, így a fejbőről tiszta és egészséges lesz.
1: Második hiba. A házi samponok mindig jobbak. Természetesen léteznek olyan házi samponok, amelyek nagyon jó hatással vannak a fejbőrre és a hajra, de nem mindegyik recept tartozik ide. Azok, amelyekben például citrom van, kifejezetten irritálhatják a fejbőrt és a hajszálak gyökereit, a menta és a mentol pedig allergiás reakciókat is okozhatnak.
0: Harmadik hiba. Sok hajhoz sok sampon kell. Sokan jóval több sampont használnak annál, mint amennyire valóban szükség lenne, mert szeretik, ha jó sok hab képződik hajmosás közben. Pedig a hab tulajdonképpen ahhoz kell, hogy segítse a sampont dolgozni a hajszálakon és a fejbőrön, de ha túl sok képződik belőle, az megakadályozza, hogy a sampon kifejtse a hatását. Mivel a hajmosásnál csak a fejbőrödet kell igazán megmosni, és a fejről lecsurgó sampont pont elég ahhoz, hogy lemossa a hajszálakról is a szennyeződést, sok hajhoz tulajdonképpen ugyanannyi sampon kell, mint a kevéshez.
1: Negyedik hiba. A különleges adalék mindig hatásosabb. Léteznek olyan samponok, amelyek különleges adalékokat tartalmaznak, mint például olívaolaj vagy kaviár. Ahhoz, hogy ezek a termékek valóban különbözzenek közönséges társaiktól, 1-3%-nyi különleges hozzávalónak kell jelen lennie bennük. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a hajad egyszerűen telítődik 4-5 hajmosás után az extra hozzávalóktól. Ugyanez a helyzet a 2-1-ben samponokkal is, főleg ha azokat nap mint nap használod. Ilyenkor a sampon nem tudja végezni azt, amire hivatott. Nevezetesen, hogy lemossa a balzsamot a hajról, hiszen egyszerre hatnak. Érdemes tehát a gyakori hajmosáshoz kizárólag sampont használni.
0: Ötödik hiba. A haj egy idő után hozzászokik a samponhoz és váltani kell. Ha ezt vetted észre, hogy a samponod egyszerűen nem működik jól, mert hozzászokott a hajad, akkor sem kell azonnal a kukába dobnod a flakont. A hajad állaga, textúrája, tapintása az évszakokkal, az életmódoddal együtt változik, és ennek nem biztos, hogy sok köze van ahhoz, hogy mivel mosol hajat.
1: Az is lehet, hogy a rossz hajmosási technikád miatt rárakódott egy réteg sampon a fejbőrödre. Érdemes először az életmódod, a táplálkozásod és a hajmosási technikádat ellenőrizni, és csak utána leváltani azt a sampont, amelytől megváltozhatott a hajad.
0: Így mos hajat helyesen. Ugyan mindenki mos hajat, nem mindenki csinálja helyesen. A helyes hajmosás első és legfontosabb lépése, hogy találd meg a neked való sampont. Ha kell, beszélj a fodrászoddal, mielőtt vásárolsz. A jó szakember pontosan tudja, milyen a hajad, mire van szüksége.
1: Sokan azt tanácsolják, ne mosd minden nap hajat, elég hetente egyszer, a köztes időt pedig érdemes például száraz samponnal átvészelni. Pedig ha helyesen mosol hajat és a megfelelő termékeket használod, nem lehet baj abban sem, ha naponta végzed el a procedúrát.
0: Hajmosás után, hajmosás előtt fésüld át a hajad, utána kellemesen langyos vízzel öblítsd át. Ezután jöhet a sampon, de ne a fejedre. Nyomd ki egy kis adagot a kezedbe, ott dörzsöld el, és utána vidd fel a fejedre. Ahogy korábban említettük, csak az új begyedet használd. Ne hagyd rajta a sampont a fejbőrödön azért, hogy amíg hat, addig lemosakszol. A samponozás ne tartson tovább 2-3 percnél, utána alapos öblítés kövesse. Ha megismétled a samponozást, használj negyed annyi sampont, mint az első alkalommal, utána újra öblítsd alaposan.
1: Neked van valami bevált tipped? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára. 97.5. All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat, álom fut át az agyadon. De mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzaddi 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jogázni vagy falat mászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázott függő, meg az ennyire nagyon komoly rendszeresem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezető pályafutása az RTL Klubnál kezdődött, ahol később egy táncos műsorban, a Szombatesti Lázban is szerepelt, majd a konkurens TV2-nél dolgozott tovább. Most ezekről kérdezzük őt. Téged ugyebár felkeresett az RTL Klub. Szerinted ott indult be a karriered igazán?
1: Mindenképpen, tehát ez volt ugye, majdnem 20 évet töltöttem az RTL-nél, 97-től mondom egészen 5 évvel ezelőttig. Igen, tehát én ott tanultam meg mindent a szakmáról, nekem ott voltak a tanáraim, de hát a tanáraim már a főnökeim is voltak, tehát én úgy tanultam meg ezt a szakmát, hogy már csináltam is. Ugye rengeteg riportot készítettem, rengeteget utaztam, keresztül kasul bejártam az országot, nagyon sok helyre jutottam a világban, és akkor egy idő után ott felfigyeltek arra, hogy én szorgalmas vagyok, nagyon akarom ezt az egészet csinálni, és akkor először szerkesztő lettem, ennek a műsornak ugye Fókusznál dolgoztam, meg a szerkesztője, később aztán meg a műsorvezetője is, és csináltam, ameddig csak lehetett, és aztán jöttem át a TV2-höz, de hát mindenképpen ott tanultam meg mindent erről a szakmáról, az biztos.
0: Kicsit még kanyarodjunk vissza az RTL Klubhoz, ugyanis az egy másik területen is kipróbálhattad magad, ugye a Szombatesti Lázban is feltűntél, a tánc az mennyire áll közel hozzád?
1: Amikor felkértek, akkor azt gondoltam, hogy semennyire, de ezért aztán izgalmas volt, akkor még fiatal voltam nagyon, és szerettem új dolgokat kipróbálni, és akkor ebben én belevágtam, és a végére belejöttem. Én általában, ha belevágok valamibe, hosszas mérlegelés után, azt utána teljes mellszélességgel csinálom, és az elég jól sikerült, mert egészen a döntőig jutottam ebben a műsorban annak idején. De hát az túlzás lenne azt mondani, hogy megtanultam táncolni. Tehát megtanultuk azokat a koreográfiákat, amik szükségesek voltak azokhoz a 2 perces showkhoz, amiket csináltunk. Tehát mondjuk volt egy szamba, akkor ott megtanultuk azt a 2 perces szamba koreográfiát, de hogyha utána nekem szambáznom kellett volna valakivel valahol, azt egy lépést nem bírtam volna tenni. Tehát, hogy ott ilyen koreográfiákat tanul meg az ember, korán sem tanul meg táncolni. Sokan persze utána ezt annyira megszerették, hogy tovább táncoltak. Na, én nem. Tehát én ezt ennyire nem voltam szenvedélyes. Tetszett a dolog, mint egy új dolog. De például most is megy táncos műsor, ha most felkérnének, azt hiszem nemet mondanék, mert tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy óriási elfoglaltság, tehát ott a műsor vége felé, amikor már nem voltunk olyan sokan, ott már ilyen napi 10-12 órát gyakoroltunk.
0: Ezután 2016-ban átigazoltál a konkurens TV2-höl, azóta is ott dolgozol. Mi volt a váltásnak az oka?
1: Ezt majd ti is meg fogjátok tapasztalni, hogyha ebben a szakmában, vagy bármilyen szakmában, hogyha dolgoztok, hogy egy idő után az ember kiég abban, amit csinál. Nem azt mondom, hogy megunja, mert meg nem untam, mert ez egy csodaszép szakma, és az embereket is szerettem, akikkel csináltam, de egész egyszerűen az, hogy 20 éven keresztül ugyanabban a székben, ugyanabban ugyanannál az asztalnál, ugyanannak a 8 embernek köszönök minden nap, és ugyanazt a munkafolyamatot csinálom, ezt egyszerűen az ember benne elfárad, és már éreztem magamon azt, hogy valami új kihívásra van szükségem, vagy legalábbis levegőváltozásra. De magamtól nem léptem volna, tehát azt nem tettem volna meg, hogy én magam felállok és eljövök, de azt mondtam, hogy ha az élet ad egy lehetőséget, azon el fogok gondolkodni. És amikor megkerestek, akkor először is azt mondták, hogy egy egész másik helyen, egy egész másik műsorban, egész más emberekkel, és egy egész más körülmények között, és egész más ideológiai rendszer mentén fogunk, vagy lehetne dolgozni. Nyilvánvalóan az egésznek volt ugye egy anyagi része is, ugye az embert, ha átcsábítják, akkor ott egész más számok jelennek meg, mint amiben az ember addig gondolkozott. Nyilván ez is szerepet játszott a döntésemben. És akkor én átjöttem ide, és itt is szépen bele

0: A Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Horváth Inter Kristóf, Berzevici Dávid és Horváth Inter Oliver. Ebben az adásban bemutatjuk nektek a heti betevő fehérvári csapatát, akik két hetente ételt osztanak a rászorulóknak.
1: Vendégeink Üvegesni Orosz Kata és Rosta Helga a fehérvári heti betevőtől.
0: Miért jött létre ez a szervezet?
2: 2013-ban, karácsony után a Kisüzem nevű étterembe Pesten az étterem dolgozói látták azt, hogy mennyi pénzt szórnak el az emberek arra, hogy szórakozzanak, és látták azt, hogy a környező utcákban, a városban mennyi rászoruló éhező van, aki nem jut meleg ételhez, és úgy gondolták, hogy szétszórnak persejeket, ezeket képzeljétek el, ezek a 7 decis uborkás dunsztos üvegnek, szétszórják ezeket a persejeket ott a buli negyedekbe, és ami ebből befolyt pénz, ő ezekből főztek tartalmas melegételt minden héten, és ők

0: is működnek Pesten.
1: Eleinte az emberek hogy álltak a szervezethez?
2: A budapestit azt nem tudjuk közvetve, de az, hogy ők minden vasárnap, tehát minden vasárnap kiálltak az utcára a melegétellel, egyre többen csatlakoztak hozzájuk, tehát először a szűkebb baráti körük, aztán a barátoknak a barátai, és akkor így terjedt a hír, mint egy ilyen háló. És ez azóta is működik. Lassan 10 évesek lesznek Budapesten, igen.
3: Hány önkéntessel indult a csapat?
0: Ha a miénkre gondolsz, akkor mi körülbelül olyan 12-en vagyunk, akik úgy a törzsgárdának számítunk szerintem, bár én sem a legelső héten csatlakoztam be a csapathoz, és változó létszámú önkéntesekkel egészülünk ki, és így tudunk két hetente melegételt osztani az önkénteseink meg a stáb segítségével.
4: Országszerte hány ilyen csoport van?
2: Most már 4-en működnek, a fehérvári volt a harmadik, tehát először megalakult a budapesti, ott a Kisüzem és a Klauzál tér környékén, aztán a makói heti betevő, és rá egy hétre vagy két hétre pedig a fehérvári heti betevő, aztán pécsi. Hát lett még egy Szentendrén, ők már nem betevő, de betevőként indultak, ők a Szentendrei merőkanál, de ebből a bokorból nőttek ki, vagy nem is tudom.
5: Hogyan szoktak az adományok kiosztásra kerülni?
0: Két hetente a régi szabadművelődési házánál találkozunk 10 órakor. A felhívás, amit a Facebook poszton keresztül szoktunk kiküldeni, tartalmazza azt, hogy mi mit várunk, sütit, tartós élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt. A meleg ételt azt mindig étteremtől rendeljük, ez egy kifogástalan minőségű, tartalmas húsos meleg étel. Az önkénteseink segítenek abban, hogy a civilektől érkező adományokat becsomagolják, és ezt adjuk át a meleg étel mellé. És ez a csomagolás, ez tart körülbelül 10 órától 11:30-ig, utána jön a jegyosztás, és akkor a jegyre mindenki megkapja a meleg ételét, illetve a kis csomagját a meleg étel mellé.
6: Volt-e már rá alkalom, hogy az emberek visszaéltek a nevükkel?
0: Igen, egyszer találkoztunk azzal, hogy valaki adományt gyűjt a mi nevünkbe, olyankor szoktunk egy felhívást közzétenni, hogy mi csak a persejeinken keresztül, illetve hogyha rendezvényekre kimegyünk érzékenyíteni, mi csak akkor gyűjtünk adományt, mi nem házalunk sehol.
4: Hogyan lehet csatlakozni?
0: Csatlakozni többféleképpen. Lehet valaki adományozó, az azt jelenti, hogy hoz nekünk oda két hetente vasárnap a meghirdetett osztásra sütét, gyümölcsöt, zöldséget, tartós élelmiszert. Csatlakozhat valaki úgy, hogy eljön nekünk segíteni, ami azt jelenti, hogy ezeket a sütét, gyümölcsöt, tartós élelmiszert segít nekünk belerakni ezekbe a bizonyos pakkokba. Illetve csatlakozhat valaki adományozóként is, ami azt jelenti, hogy a város több helyén kihelyezett persejünkbe bedob nekünk adományt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az államfogók. A történet izgalmas segény arról, hogy egy átlagos budapesti fiú, aki haverokkal lóg és játéktermekbe jár, hogy ismerkedik meg a mondák és a múlt titkaival.
1: Mielőtt belevágnánk, tudnunk kell, hogy Gergő családja kicsit más, mint a legtöbb emberé. Édesapja ugyanis korábban egy súlyos betegségben meghalt. A fiúnak ezért édesanyja új férjével, Botlik Dénessel, okleveles cipőpucolóval és annak kicsit furcsa és pimasz lányával, Zsófival kell együtt élnie.
0: Édesanyja Boglárka próbálja megbékíteni a feleket, a családtagjai azonban még sincsenek túl jó viszonyban egymással, hiszen a sértettség és a büszkeségük mindig viszályt szít.
1: Ezért sem repesett mindenki az örömtől, amikor Boglárka előállt a hírrel. Hivatalosak a vajákosok, táltosok, énekmondók, sámánok és egyéb révülők találkozójára.
0: Azonban Gergő hallani sem akar az ötletről, mivel riasztják a régi történetek a sámánokról, az életfáról vagy bármilyen hasonlóról.
1: A habatortán az, hogy még Bogi kiállhatatlan barátnője, Apolónia is velük kíván tartani. A találkozó helyszínén aztán azonnal különös események és furcsa szerzetek bukkannak fel.
0: Kezdve a lidérc fianc gerillákkal, vajákos asszonyokkal, boszorkányokkal, sámánokkal, totemekkel és titokzatos erőkkel.
1: Az álomvilág bevonja az olvasót és a szereplőket is, hogy utána sok lerágott köröm és kaland után fényderüljön a gonoszra.
0: Eközben sokat lehet tanulni az önismeretről, elfogadásról, gyászról és együttműködésről is. Gergő a főszereplőnk, de a történetben több szemszöget is megismerhetünk.
1: Megláthatjuk, mennyire más minden ember és varázslény, valamint, hogy a múltra és a jelenre egyaránt figyelni kell, hiszen a múltban gyökerezik a jelenünk is.
0: Ajánlom mindenkinek, aki szeretne a régi magyar hitvilággal megismerkedni, vagy egy érdekes és izgalmas fantasy történetet keres.
1: Szerencsére, akinek nem volt elég az első rész izgalma, a második és a harmadik rész kapuja is nyitva áll.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

Felfenítő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is. Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes film technológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással. Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhelyi kert jelenet is ekkor készült. A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is. Így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét. A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jazz énekes című filmjével vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált. A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney is sokat fejlesztett. Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés. A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált. A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult. Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel. 97. Táskarádió.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Felsi Zsófia és Marosán Dorka. Most hogy is van a laktózérzékenység? Jaj, most mit számít az, hogy laktózérzékeny vagy, nyugodtan ihatsz egy kis tejet? Na ez az a mondat, amit a laktózérzékenyek biztosan már számtalanszor hallottak, és az is biztos, hogy nem győzik megmagyarázni az embereknek, hogy hogyan is működik ez.
1: Szóval mi is a laktózérzékenység? Amikor egy laktózérzékeny szervezetében laktóztartalmú étel vagy ital kerül, a laktózenzimeket a szervezetük nem képes lebontani, ezért aztán kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak, mint például hasmenés, hájás, gyomorfájdalom, puffodás, stb.
0: Honnan tudhatod, hogy laktózérzékeny vagy? Például akkor, ha esetleg az előbb említett kellemetlen tüneteket tapasztalod laktóztartalmú ételek megevése után többszöri alkalommal. Persze simán előfordulhat, hogy csak más ételre vagy allergiás. Fontos, ha ilyen tüneteket rendszeresen tapasztalunk, akkor vizsgáltassuk ki szakorvossal.
1: Minden embernél különböző komolyságú tünetek mutatkozhatnak. Van, aki semmilyen szinten nem állt laktóz, míg egy csepp tejtől is rosszul lehet, míg van, aki egy bizonyos mértékig ehet nyugodtan, tünetek nélkül. Például ehet egy szelet sajtot, de egy bögre kakót már nem ihat meg.
0: Érdekesség, bármilyen hihetetlen, a kutyák is lehetnek laktózérzékenyek. Hogy miért? Erre egy egyszerű kérdéssel válaszolnék, miért ne? Na de komolyra fordítva a szót, a kutyáknak nagyon hasonló szervezetük van, mint nekünk embereknek, azaz simán lehetnek bármire allergiásak, érzékenyek.
1: A laktózérzékenyeknek sok esetben nincs könnyű dolguk étkezésügyileg, de nem megoldhatatlan. Nem szükséges lemondani bizonyos ételekről, hiszen vannak kifejezetten laktózmentes termékek, melyeket általában lila színnel szoktak ellátni.
0: A másik leghatásosabb megoldás a gyógyszertárban kapható többféle laktózenzimeket lebontó gyógyszer. Ennek bevétele után általában az elkövetkezendő pár órában nyugodtan lehet laktóztartalmú ételeket enni.
1: A laktózérzékenység és a tej vagy egyéb érzékenységek nem összekeverendők. A laktózérzékenyek semmit nem ehetnek vagy ihatnak, aminek laktóztartalma van, míg például a tejérzékenyek csak tejet nem ihatnak.
0: Tehát ha valaki azt mondja, hogy laktózérzékeny létedre ihatsz nyugodtan tejet, nem ihatsz, bármilyen hihetetlen.
1: Tudtad, hogyha van egy laktózérzékeny a háztartásban, akkor akár kevesebb adót is fizethetsz? Így van. Ha szakorvosi igazolásod van róla, akkor igénybe veheted a nem sokkal, de mégis kevesebb összegű kötelező adót.
0: Azt, ezt nem is tudtam. Egész más elképzelésem voltak erről a témáról.
1: Reméljük, nektek is tudtunk újdonságokat mondani.
2: 97.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Római lelőhelyet fedeztek fel Tapolca közelében. Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Új majomfajt fedeztek fel a tudósok. A mikrofonnál Breznai Aura. Korábban ismeretlen, római kori lelőhelyet azonosítottak Tapolca közelében a Vas Albert könyvtár és múzeum régészei önkéntesek segítségével. Az intézmény beszámolója szerint a munkálatok alkalmával több ókori érme is előkerült, közülük némelyik meglehetősen jó állapotban őrződött meg. A felfedezett leletek között akadtak a Konstantinus dinasztia, valamint a Valentinianus dinasztia korszakában vert pénzek. Ezek az egymás követő uralkodóházak az egységes római birodalom utolsó éveiben birtokolták a császári trónt. Az érmék mellett rátaláltak egy késő római fibula, vagyis ruhakapocs töredékére. Ezek a tárgyak elterjedtek voltak az ókorban, elsősorban arra használták őket, hogy a köpenyeket a vállukon összefogják. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatóján nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr. Tudatta közleményében a Florida Atlantic Egyetem. A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben. A helyiek által Likvalinek nevezett faj a tudósoktól a Globus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a macskaszerű arc, amelyen a száját és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítás a sajátos akusztikai jelenség, mutattak rá a tudósok. A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje, jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilágkutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom már is veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kislétszáma miatt, és javasolja, hogy a Természetvédelmi Világszövetség vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára. Erythrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az erythrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő szervezetek számára. Energiát biztosítanak, valamint hozzájárulnak az örökítő anyagok és más fontos biológiai struktúrák felépítéséhez. Írták a kutatók egy közleményben.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 22 féle testmozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futóköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat. A szél nem élénkül meg. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 90.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen áttart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Az 51-es körzet egy amerikai katonai bázis neve, amely Nevadában található az Amerikai Egyesült Államok nyugati részén. A terület a Groom Lake nevű kiszáradt tóban terül el, melynek a déli részén egy nagy területű titkos katonai repülőtér van. A katonai bázis elsődleges célja a kísérleti repülőgépek és fegyverek tesztelése, fejlesztése.
1: Többen állítják, hogy a területen földön kívüli kísérleteket végeznek, ezt az elképzelést azonban eddig senki sem tudta igazolni. Mások szerint kémrepülőgépeket tesztelnek itt, de ez az állítás is évtizedeken át bizonyítás nélkül maradt. Végül a CIA 2013. augusztus 16-án ismerte el, hogy a területen teszteltek felderítő eszközöket és fegyvereket. Mindez egyúttal a körzet létezésének hivatalos beismerését is jelentette.
2: A bázis az Amerikai Egyesült Államok légierejének hatalmas nevadai teszt és gyakorló terület körzetébe esik. Habár a létesítményt a 99 Air Base Wing irányítja a Nils légitámaszpontról, úgy tűnik, hogy a légierő repülési tesztközpontjának egyik bővítménye, amely az Edwards légitámaszponton van a Mojave sivatagba. A sivatag a Groom-tótól körülbelül 300 km-re délre fekszik, így a bázist Air Force Air Flight Test Center néven is hívják.
0: Gyakran a Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Watertown Strip és Groom Lake neveket is használják a bázisra, illetve a legújabb kifejezés a Hami Airport. A terület a katonai műveleti terület része, és a körbehatárolt repülőteret is annak részeként azonosítják. A katonai pilózák a tiltott terület feletti légteret a doboznak hívják. Elég nagy titkolózás övezi a bázist, így rendszeresen válik összeesküvés elméletek és UFO elméletek tárgyává. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még boldító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyagok a gumi, ami két fajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukor helyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsénnyi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyit szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de ne higgyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk. 97.5 All the time.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobal Tíma és Domján Székely Boglárka. Bizonyára téged is rabulájtett már egy sorozat, és nem tudtad abba hagyni a nézését, amíg aztán már éjszaka is azzal győzködted magadat, hogy csak még egy epizódot megnézel és mész aludni. A műsorunkban a sorozat függőségről fogunk nektek beszélni.
1: Visszaemlékeztünk hazánkban a televíziós sorozatokat megelőzve, már a rádió kiválasztotta a szereplők iránti elkötelezettségünket. Csak a legidősebbek emlékeznek a Szabó családra, arra, hogy amikor betegre írták benne Szabó nénit, a rádióhallgatók meleg vacsorát vittek neki a kórházba. Pszichológusok írták le a telekommunikáció okozta függőség természetrajzát. Sorozatok rabjaivá válnak a nézők, ami bizony keményen felépített tudatos hadjárat a nézettségén. A sokféle függőség, alkohol, játék, sport, munka között helyet követelnek maguknak a film és a sorozat függőségek is. Évtizedekkel ezelőtt még napokat, heteket vártunk a kedvenc sorozatunk új epizódjára. Így voltunk a krimi sorozatokkal, Simon Tarpmannal, a Szomszédokkal, előtte a Tenkes kapitányával, a Zorroval vagy a Dallasszal. És ma már kattintás, és ott a következő teleregény fejezet. Mivel az okos tévéken, számítógépeken könnyen elérhető folytatás, gyorsan nézzünk még egy részt, és még egyet. Hosszú órák mennek el, mire észrevesszük magunkat, bámuljuk a monitort, a képernyőt, és minden teendőnkről megfeledkezünk. A témával foglalkozó, ismeretterjesztő cikkekből kiderül, a sorozatok készítői kezdetek óta úgynevezett cliffhanger hatással tartják izgalomban a nézőket. Ez azt jelenti, hogy az epizódok végén függőben hagynak egy kérdést, és ha meg szeretnék tudni a választ, muszáj megnézniük a következő részt. Az évadok végén ez általában egy nagy volumenű rejtély, titok, összeesküvés. Az emberi kíváncsiságra építenek, ami ösztönszerűen sodor bele minket a sorozatok iránti rajongásba.
0: Már nem csak nagymamáink kedvelt időtöltése, hanem szinte minden korosztályt rabulájt. Az NRC szabadidőkutatás rávilágít, hogy a megkérdezettek 82%-a átlagosan közel 3 órát szórakozik egy szokványos hétköznap. Közülük pedig 44%, leginkább fiatalok, tölti film vagy sorozat nézéssel ezt az időt. Ráadásul nem csak a szabadidőnket töltjük ezzel, ugyanis a RadioTimes.com felmérése szerint, ha rákattintunk egy sorozatra, sokan még beteget is képesek vagyunk jelenteni azért, hogy egyhuzamban nézhessük meg az összes részt, akár 8 órán át. Azonban bármilyen hihetetlen, a sorozatok darálása egyáltalán nem olyan ártalmatlan kikapcsolódás, mint azt elsőre gondolnánk, mivel komoly hatásra lehet a szervezetünkre, fizikai és mentális állapotunkra. A legtöbben a munka és a családi élet után este vagy éjszaka kezdünk bele kedvenc sorozatunkba, és bár jól tudjuk, hogy le kellene feküdni időben, túl nagy a csábítás, hogy ellenálljunk egy újabb résznek. Így a pihenéstől és az alvástól veszük el az időt, ami krónikus fáradtsághoz, napokig vagy akár hetekig tartó kialvatlansághoz vezet. Emellett egy átlagosan 30-45 perc hosszúságú epizódok, azt az illúziót keltik, hogy nem rabolnak sok időt, ellentétben a 2 órás nagyjátékfilmekkel. Pedig a kipihentség szempontjából nagyon is sokat számít, hogy például éjfél előtt vagy után kerülünk ágyba. Mondta Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont szakszioterapeutája, ambulancia vezető klinikai szakszichológusa. Egy-egy hosszabb sorozat befejeztével nem meglepő, hogy a gyászhoz hasonló érzéseket élünk át, hiszen nehezünkre esik elengedni kedvenc szereplőinket, és úgy érezhetjük, mintha valóban elvesztettünk volna valakit. Ugyanakkor még ennél is aggasztóbb, hogy az amerikai Toledo Egyetem kutatása szerint összefüggés van a binge-watching és a depresszió között. Tanulmányukban 406 felnőttet kérdeztek meg, akiknek meglehetősen nagy aránya, 35%-a állította magáról, hogy szokott sorozatokat darálni. Miután pedig kikérdezték a résztvevőket a mentális problémáikról, kiderült, hogy a sorozatnézők között jóval magasabb a depresszióval küzdők aránya.
1: Mindez persze további vizsgálatokat igényel. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az emberek azért küzdenek-e depresszióval, szorongásos tünetekkel, mert jellemző rájuk a binge-watching vagy a sorozatmaratonokkal, pont, hogy már a meglévő depressziójukat próbálják enyhíteni és elterelni a figyelmüket. Az azonban biztos, hogy a sorozatfüggőség komoly hatással van az agyunkra, ezért érdemes minél inkább megacélozva az akaratunkat tudatosan törekedni arra, hogy egyszerre csak egy-két részt és ne egy egész évadot nézzünk meg. Nektek mi a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg nekünk Instán a Táska Rádió oldalán.
2: 97.5 Táska Rádió. Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: Jelentve itt a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajító ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torball.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torball. A sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékosra játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifaj Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Repülő motort kapnak a dubai rendőrök.
1: Hogy a dubai rendfenntartóknak jó dolga van, az enyhe kifejezés. A felszereltségüket minden más állam megirigyelhetné. A kormány ellátja őket a szükséges csúcs technológiával, legyen szó Lamborghini márkájú vagy önvezető rendőrautókról, tűzoltóknak szánt jetpackekről, vagy éppen komplet rendőrségi robotszázadokról. Az arzenál most egy új szupergéppel bővült, egy repülőmotorral.
0: A Scorpion megnevezésű repülőjárművet egy orosz cég, a Hoover Surf tervezi. A Scorpion 4 propeller segítségével marad a levegőben. A jármű csúcssebessége 64, az utazó sebessége 40 km óránként. Az együléses jármű teherbírása nagyjából 270 kg. A gyártó Facebook oldala szerint a vállalat aláírt egy szerződést a dubai rendőrséggel, akik nagy tételben rendeltek a járműből.
1: Repülő motor után adattárolás, 2500 film fér el a jövő merevlemezén.
0: A Western Digital szerint a merevlemezek adattároló kapacitása rövidesen meghaladja a 40 terabájtot, vagyis a 40 ezer gigabájtot. Szemléltetésképpen a mai okostelefonok átlagosan 32 gigabájtosak. Ezt úgy érnék el, hogy a hagyományos 3,5 hüvelykes merevlemezekre mikrohullámmal írnák az adatokat.
1: A cég szerint ez a kapacitás elérhető, csupán a merevlemezek adatsűrűségét kell megnövelni. Ez sikerülhet, ha a forgótányérokra mikrohullámmal írják rá a mentett adatokat. Az eljárást MAMR-nak hívják, ez a Microwave Assisted Magnetic Recording, azaz mikrohullámú mágneses rögzítés rövidítése. Az első MAMR prototípusok már elkészültek. A legfontosabb partnerek már jövőre megkaphatják az első használható modelleket, a nagyüzemi gyártásra 2019-ig kell várni. A gyártó azt ígéri, 2025-re a 40 terabájtos kapacitás is meghaladható lesz.
0: Maradjunk a technikai újdonságoknál, a Sony érintő képernyőt csinál az asztalból.
1: Piacra dobta az Xperia Touch nevű projektorát a Sony. Ennek az a különlegessége, hogy bármilyen sík felületre rá tud vetíteni egy teljesen funkcionális androidos interfészt, amelyet ugyanúgy tapicskolással lehet vezérelni, mintha egy telefont vagy tabletet babrálnánk. Az érintés vezérelt projektorkép 23 hüvelykes, a mozdulatokat egy 13 megapixeles másodpercenként 60 képkockát látó kamera és egy infraérzékelő közvetíti. A kivetített érintőkép segítségével lehet együtt játszani az asztalon, interaktív prezentációkkal szöszölni a falon, közösen ötletelni rajta egy meetingen, vagy csak olyasmire használni, amire egy mobileszköz kis kijelzője vagy virtuális billentyűzete nem elég.
0: Ezen kívül a hardware nagyjából olyan, mint egy telefoné. 3 GB RAM, 32 GB tárhely, illetve Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, gyroszkóp és gyorsulásmérő is van benne. Az Xperia Touch hagyományos projektorként is használható filmezésre, videójátékra és hasonlókra. Ebben a módban 80 hüvelykes képet ad, viszont csak 1366x768 pixeles felbontásra, 100 lumenes fényerőre és 1:4000-hez kontraszt arányra képes, ami ezekre a tradicionális felhasználási módokra nem túl a célos teljesítmény. Pláne úgy, hogy 1700 dollárba, azaz 445 ezer forintba kerül.
1: Ha még több érdekességre vagy kíváncsi, akkor irány a táskarádió.com.

0: 됐지 gay. 그래도 힘내 기억만 됐지
1: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 8 tanácsot, amivel leadhatsz pár kilót. Közeleg a nyár, és már csak a tökéletes bikini alakkal kelsz és fekszel. Nem csoda, hogy a fogok növekedésével mindenkit duplán foglalkoztat a diéta, a fogyókúra és az egészséges életmód. Hoztunk neked pár ötletet, ami segíthet a megvalósításban. Neked már csak választanod kell.
2: Első tippünk, hogy víz minden mennyiségben. Sose igyál kalóriát. Egy pohár narancslére vágysz. Válaszd inkább az ásványvizet. Innál egy kis kólát. Rossz döntés. Marad a víz.
1: Amit nem látsz, nem kívánod. Ennél kizárólag a mennyiségkontroll válik be. Mondjuk, ha eléd raknak egy hamburgert, akkor csak az egynegyedét fogyaszd el, és a háromnegyedét pedig addod a másnak, hogy eltűnjön az asztalról. Tanuld meg, hogy ne csak akkor egyél felelőtlenül, ha az étel pont ott van az orrod előtt.
2: Tervezd meg! Találd ki az étrendedet. Nagyon meglepődnél, mennyire könnyen lehet kontrollálni a kalóriákat, ha részletesen megtervezed az étkezéseket. Sőt, ezzel sok időt és pénzt is megtakaríthatsz.
1: Negyedik tippünk a karcsúság érdekében, légy türelmes. Ez a legnagyszerűbb fogyókúra. A valóságban csak úgy lehet hosszú távú eredményt fenntartani, ha lassan és fokozatosan kezdesz diétázni, és inkább egy egészséges, követhető utat választasz. Eleinte nem kell lemondanod sok kajáról, sőt, élvezheted is az ízeket. Diétázni nem könnyű, de ha szépen lassan szoktatod hozzá magadat, akkor egy idő után automatikusan rááll az agyad.
2: Az ötödik tanács, amivel leadhatsz pár kilót, az a kalóriaszámlálás. Nem is tudod, hogy mennyire sok kalóriát viszel be a szervezetedbe minden étkezésnél. Táplálkozz tudatosan, mert az rengeteget segít.
1: Hatodik tippünk, a kisebb tányér, nagyobb siker. Sokkal több kaját szedsz ki az óriás tányérokra, pedig sokkal kevesebb étellel is megtelhetne a hasad. Ha kisebb a tányér, az ételed mennyisége is változik, így kevesebb kalóriát viszel be a szervezetedbe.
2: Sétára fel! A sok gyaloglás a kulcs, bárki képes rá, bárhol, ráadásul ingyen is van.
1: És végül az utolsó tippünk arra, hogy leadj pár kilót, Good Night Torna! Építs bele a napi rendedbe egy kis, egyszerű tornázást. Csinál néhány fekvőtámaszt és felülést minden este. Kezd alacsony ismétlés számmal, idővel egyre többet tudsz majd csinálni.
2: Sok sikert a diétához!
3: 97.5 Táskrádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Méra, Fürjes Csenge, Hanti Kata és Gál Zsombor. Ha szeretnél az állatokon segíteni, esetleg adományoznál, akkor a Harassment hely egy nagyon jó választás. Krebs Gyöngyivel, az állatotthon vezetőjével beszélgetünk.
1: Mióta működik Fehérváron a Hérosz?
2: 1992-ben jött létre a menhely, de magának az egyesületnek a helyi szervezete az 88-ban alakult. Tehát itt arról van szó, hogy van egy országos egyesület, a Herman Otto Országos Magyarországos Állat és Természetvédő Egyesület, és ennek helyi szervezete jött létre 1988-ban, és 4 év után jutott el oda a szervezet, hogy kaptunk egy területet, és elkezdtük a kutyamenhelyet létrehozni, amiből aztán a mai napra már állatotthon fejlődött ki.
1: Hány állat van most a menhelyen?
2: Hát macskából körülbelül 100-110 közötti a létszámunk, kutyából olyan 70 körül van, van ugye egy teknősünk, és hát van néhány vadon élő madár, amelyek a vadmadárkórháznak a betegei.
3: Mennyi idő volt, amíg felépült a menhely?
2: Hát ugye az állatotthon az 1992-ben jött létre, akkor egy használaton kívüli sertés hízlaldának kaptuk meg a területét, ahol volt egy rizige rozog a kerítés, volt néhány dületező épület, és ezt kellett tulajdonképpen először alkalmasát tenni kutyák elhelyezésére, de nyilván ahogy elkezdtünk működni, kiderült, hogy mindenféle más állatot is be kell fogadni, úgyhogy tulajdonképpen hosszú-hosszú évek alatt épül a menhely, és folyamatosan fejlődik. Tehát 96-ban már befogadtunk cicákat is, de az az elhelyezés, ahogy a cicák akkor voltak, azért nem nagyon volt jó, ezért a 2000-es években elkezdtünk macska karantént építeni, cicaóvodát, macskaházat, megcsináltuk az egyedi kenneleket a kutyáknak, és hát felújítottuk 2002-ben azt a részt, ahol tulajdonképpen annak idején a sertéseket hízlalták, mi oda raktuk el ugye a kennelsorra a kutyákat. Ugye ahol egy sertés nem ugrik ki, tehát neki egy alacsonyabb kerítés is jó, ott a kutyáknak azért igen csak komoly magasításokra volt szükség. 99-ben építettük fel a felnőtt kutyák karanténját, aztán 2006 után átadtuk a kölyök kutyáknak is a házat, aminek két része van, tehát óvoda is van benne, illetve ott van a kölyök kutyáknak a karantén, aztán tulajdonképpen egy konténer épületben helyeztük el az állatorvosi részleget, akkor nyertünk egy pályázatot a 2000-es évek elején, abból készült el az irodánk, később építettünk időseknek egy külön házat, ahol az idős kutyákat el tudjuk különíteni a fiataloktól, aztán építettünk újabb kenneleket, ahol gyakorlatilag ilyen egyedi elhelyezésben vannak a kutyák, mert azt azért tudni kell, hogy az ide kerülő állatok nagyon sokszor nem szocializáltak, és nem mindig hiába van az, hogy a kutya falkában él, nem mindig lehet őket összerakni. Úgyhogy most gyakorlatilag egy 10-12 állatépületünk van, de ez évtizedek alatt épült meg.
0: Hogyan működik a menhely?
2: A menhely működése az ugye nagyon sokrétű. Tehát egyrészt ugye van a napi működés, hogy a már itt lévő állatokat el kell látni, ebbe láttatok most egy kicsit bele, ugye reggel etetés van, itatás, sorra kitakarítjuk a házakat, összeszedjük az ürüléket, fertőtlenítünk mindent, és megkezdik a dolgozók a betegeknek a kezelését, és délután pedig fogadjuk a látogatókat. És tulajdonképpen a menhelynek ez a másik része, ahogy működik, hogy fogadunk ugye be mindig új állatokat is. Itt fogadunk talált állatokat, és fogadunk akár gazdától is állatot, ennek azért van egy bizonyos menete. Nyilván a Fehérváron talált sérült állatokat, azokat bevesszük, a gazdával szemben viszont vannak azért feltételek, hiszen a tulajdonosnak az állatvédelmi törvény szerint vannak kötelezettségei, ezeket azért nyilván átvesszük velük, de vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudnak tovább tartani egy állatot, és lemondanak róla. És aztán ugye van a része a működésnek, amikor a bekerülő állattal kell foglalkozni. Ugye van egy állatorvosi egységünk, rendszeresen kijár az állatorvos, minden egyes új állatnak ugyanazon a protokollon kell keresztül mennie, tehát egy vizsgálat, egészségi ellenőrzés, ha kell, gyógyítás, féregtlenítés, külső-belső paradizdamentesítés, oltások és ivartanítások, és csak ezután kerül arra sor, hogy az állat kikerül arra a részre, ahol a látogatók látják, és örökbefogadható. És az örökbefogadás ez pedig úgy zajlik, hogy időpontot kell foglalni, ki lehet jönni, ismerkedni az állattal, és ha tényleg komoly a szándék, akkor ugye el lehet vinni az adott állatot.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Elképesztő állapotú őskori fegyverek olvadtak ki a jégből. Elveszett római város fedeztek fel a Duna mellett. James Arthur a sebezhetőséget állítja zenéje központjába. A mikrofonnál Breznai Aura. Több tucat őskori, a gletcserekből kiolvadt nyilat fedeztek fel a Secrets of the Ice, azaz a jégtitkai régészeti projekt tagjai. Mivel ezek a több ezer éves fegyverek egészen mostanáig jégbe voltak fagyva, némelyikük hihetetlenül jó állapotban őrződött meg. A kutatók 3 hetet töltöttek a norvégai Jutunheimen-hegység tájain, ahol sok ezer éves gletcserek és jégtakarók indultak olvadásnak. Sokkal gyorsabban tűnik el a jég, mint amire számítottunk. A táj drámai változásokon esett át, teljesen jégmentessé váltak olyan területek, amelyeket nemrég még belepett a jég. Írják a Napokban publikált közleményükben. Ezévi terepmunkájuk során 48 nyilat találtak, amelyek közül sok 2000 évesnél is régebbi. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 5000 éves, palakőből készült nyílhegy, de vannak olyan leletek is, amelyek több mint 6000 évesek. Korábban ismeretlen római település fedeztek fel a Duna partjánál az Innsbrucki Egyetem kutatói. A szakértők úgy vélik, Claudivium elveszett városát azonosíthatták, amely 180 körül a markoman háborúk idején válhatott elhagyatottá. Az intézmény közleménye szerint a mintegy 1800